ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már egy újabb óra, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál, én például ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás és felesleges duma nélkül. Jön majd Ray Dalton újdonsága, sőt a Hurts és Purple Disco Machine Wonderful Life 2025-ös verzióját is hozom majd, most viszont Felix Sinas Strauss-szal jön, ez a

I like it when you take control, yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

Egy itt éjjel-nappal szólnak a legnagyobb kedvencek, most például egy friss Ray Daltontól, aki mindenfélét kipróbált már az énekben, énekelt kórusban, énekelt duettben, énekelt háttérben, és most a legelső sorban. Ez a Blood Running-től a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki 2024-ben rekordot állított be a Brit Awards történetében. Ő az első, aki egy este alatt 6 kategóriában is tudott nyerni. Az azért ugye elég szép. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband az igazi mai slágerek között a rádió 1-en.

0: get the party lit.
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezeket hozom a következő órában is, olyan nagy kedvenceket, mint Sam Feld és a Heart Like Mine, a Rádió egy születésnapi fesztivál egyik fellépőjétől, de hozok újdonságot Kétótól, nagy kedvencet Rúzsa Magditól és Lótfi Begitől, a kezdésben pedig ez a dal jön. Abigail Accent, Sugar Daddy, a felvétel, amit jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert mind a két előadó velünk bulizik és fellép a nagy színpadon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia Világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon. A felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és mintha ilyen nagyon sok személyt érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetben, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
6: Rádió
5: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Selena Gomez, aki hát nagy elhatározásra jutott most a férjével, a Los Angeles-i pecót most eladják, valami újat, valami teljesen közöset szeretnének, éppen árulja az épületet. Na, ennél viszont nekünk fontosabb talán, hogy jönnek az igazi mai slágerek továbbra is, most Cashmere-től a Wild Ride-ot választottam, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak alig egy hét, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én olyan világszárokkal, mint Sam Felt. És hogy ő milyen dalokat csinál, hát többek között ilyet Rosalinnel közösen, ez a nagy kedvenc tőle, a Heart Like Mine a Rádió 1-en, amit indítok.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai slágerben. Egy nagy sorozat volt, Rihanna és a Diamonds után, Sam Smith és a Diamonds egymás után. Hát ez most így jött ki, de szerintem nagyon rendben volt. Ahogy nagyon rendben van a folytatás is, Kétó és egy vadi új dal, hát azért ez mondjuk nem teljesen igaz, vadi új sláger talán így igaz, mert hogy maga a dal legalább 15 éves, de az internet most fedezte föl, és aztán igazából mindenki elkezdte pörgetni. És imádjuk mi is, Kétó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, aztán 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, azt a mindenit mekkorát mentek ezen a héten a rócsóval. Fú, de rendben volt. Na ez pedig nyitja a következő zenei órát. Az igazi mai sláger Ed Sheerantől a Camera Siri remixében, aki jön hozzánk a Rádió egy születésnapi fesztiválra május 24-én jövő hét vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korán sem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és a dal, ami kb. Eddig mindent megnyert, amit meg lehet nyerni. Nagy kedvencek ebben az órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pici tempóváltás, és egy egészen friss kedvenc, Joel Corytól, a Galantis-től, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Király Viktorral a Rádió egy DJ-je Lotfi Begi készítette. Ő is zenél jövő héten a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Na, viszont időközben egy újabb nagy kedvenc, amit el is indítottam. Egy nagyon friss és egy nagyon tehetséges olasz DJ-től, Hypatontól, az igazi mai sláger Norma J. Martinnak közösen az Out of My Head, itt a Rádió 1-en.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa pedig, hát úgy tűnik, hogy nagyon érezte azt a feelinget, amit csináltak 2 évvel ezelőtt David Guettával, amikor az FS 65 Blue című dalát dolgozták fel, és valami elképesztő nagy siker lett. Most pedig egy fit lesz dalhoz, nyúlt egy picit hozzá, gondolta újra, ezúttal ő maga, és így is hibátlan. Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb helyszíneken lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Vajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és az alkalmazottak szabályos bejelentését. Egy pécsi verekedés gyanúsítottjait fogták el a rendőrök. Május 8-án több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy verekedés tört ki a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Mire a rendőrök a helyszínre értek, már csak egy vérzőfejű férfit találtak ott, akit többen bántalmaztak, majd a támadók elmenekültek. A rendőrök a napokban elfogtak egy 53 éves nőt és 23 éves fiát, őket csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják. A nő férjét bűnsegédlettel gyanúsítják. Az asszony másik fiát szerdán az esti órákban Fejérvár megyében fogták el és vették őrizetbe a rendőrök. A következő napokban kissé emelkedni fog a Duna vízszintje Mohácsnál. A vízügyi szakemberek pénteken reggel 95 cm-es vizet mértek. Jövő szerdára azonban már 177 cm-est várnak. A Duna a magyarországi felsőbb szakaszain jelenleg is árad, így a víznek várhatóan lesz utánpótlása. Az emelkedés ellenére a folyó vízállása továbbra is alacsonynak számít. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek Abaligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. Aszfaltoznak Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében a 6-os számú főúton. Mind a két helyen csak félpálya járható, jelzőrök irányítják a forgalmat. Mohácson parkolót építenek és burkolatot újítanak fel a Szabadság utcában. A Táncsics és a Vörösmarty utca között dolgoznak, félpályás útzár érvényes, és a forgalmi rend is megváltozott a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz, és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
5: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és minden ilyen nagyon sok szemét érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetmentes, tesztelés, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar

csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 16-a van, a Botondok és a Mózesek a névnaposok, én pedig ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, tényleg szenzációs dalokkal készülök, lesz újdonság, Ray Daltontól hozom majd Állottól és jól megszül a Car Keys, most viszont Martin Garrixet választottam, szerintem ez pont így hajnalban tökéletesen fog működni, a Butterflies, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kinek kell egy pici plusz rendület így fél hat előtt? Szerintem sokaknak. Akár azért, mert túl vagyunk az éjszakán, vagy akár azért, mert nagyon korán kell kezdenünk ezt a szombatot. Na, a lendületet viszont most az LMFAO hozza nekünk. Ez a Petr Rock Anthem itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor a hétvége egyfelől 18 fokos lesz, másfelől viszont hát esős, legalábbis a mai nap, a holnapi már inkább 13 fokos, és meg fogunk lepődni, esős. Jaj! Dua Lipa, New Rules! Az igazi mai slágerek között a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ilyen nagy kedvencek egymás után, sőt, most az egyik legújabb Ray Daltontól, aki egyébként nem szeret túlságosan sokat vacakolni a dalokkal. Van olyan felvétel, amit egy nap alatt írtak,

ha megvan az ötlet, ha megvan az ihlet, akkor nem telik el sok időben, mondta nemrég egy interjúban, és hát valószínűleg így van, mert hogy ez is egy hatalmas kedvenc tőle, Ray Dalton, Blood Runnin', itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az egyéni vállalkozók, őstermelők számára is fontos dátum május 20-a. Ma legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Több millió forintot osztottak szét a mohácsi civil és sportszervezetek között. A város önkormányzata az ezévi civil alapot 6,5 millió forintos keretösszeggel különítette el, míg sportcélú civil szervezetek támogatására több mint 1,5 millió forint állt rendelkezésre. A pályázati felhívásra összesen 37 szervezet nyújtott be támogatási igényt több mint 12 millió forintról. A város képviselőtestülete már felosztotta a támogatást. A nyertesek 60 és 840 ezer forint közötti összeget tudhatnak magukénak. A legmagasabb támogatást a Mohács és környéke önsegélyező csoport, illetve a mohácsi polgárok olvasóköre kapta. A Baranya Vármegyei Tűzoltó Szövetség a katasztrófavédelemmel közösen szombaton rendezi meg hagyományos vármegyei önkéntes tűzoltó versenyét. A megmérettetésnek idén 100 várad otthont. Az önkéntes tűzoltók olyan versenyszámokban állnak rajthoz, mint váltófutás vagy kismotorfecskendő szerelés. A start délelőtt 4:10-kor lesz, az eredményhirdetés a kora délutáni órákban várható. Szombaton délben Mohácsról indul a Tour de Hongrie mezőnye, majd Villány, Harkány, Siklós és Bói érintésével közelítik meg Pécset. A megyeszékhelyen a versenyzők körpályát teljesítenek 4 alkalommal, a királyetap több helyszínen is teljes útzárral jár. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, a Hímesházi Völgyhídnál burkolatot javítanak, itt is lezárták a főváros felé vezető oldalt. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz, és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, az előző pedig egy olyan dal, ami egy hét és egy nap múlva, vagyis jövő héten vasárnap tuti, hogy élőben is pörög majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon, vagyis hát nem, hogy pörög, hanem, hogy előadják. Az előadók a színpadon, Tóth Abigail és Exent, mert hogy mind a két elképesztően tehetséges énekes meghívtuk, és itt is lesznek. Na, ez viszont közben egy újabb óra és egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, Penny Candy Disco High Hopes, a telefon Viber és SMS számunk pedig

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy olyan DJ és producer, aki 22 évesen kezdte a zenei pályát, 25 évesen pedig már a DJ Mag Top 100-as listáján is rajta volt, a 75. helyen nyitott egyébként, és aki azóta is folyamatosan hozza a sikereket, jövő héten vasárnap pedig a rádió egy születésnapi fesztiválon is zenél majd. Ő Sam Feld, aki Rosalinnel közösen hozza most az igazi mai slágert, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pár perc és hozom azt az előadót, akit a 30 legnagyobb jelenlegi amerikai dalszerző közé választottak most. Ő Taylor Swift. Ez pedig az igazi mai sláger, a The Fate of Ophelia, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hétfőn és kedden lesz a tavaszi lomtalanítás Siklóson. Napközben sokfelé számíthatunk csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Lomtalanítás lesz hétfőn és kedden Siklóson. A Dél.com azt közölte, a városban a szemétszállítás rendjének megfelelően szállítják el a háztartásokban keletkezett kacatokat, melyeket az aktuális napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a kukák mellé. Elektronikai, illetve veszélyes hulladékot, zöld hulladékot vagy építési törmeléket nem visznek el a lomtalanítás során. A lomokat pedig úgy kell kihelyezni, hogy azok ne akadályozzák sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. Családi nemzetiségi napot rendeznek június 13-án Romonyán. A szervező a község önkormányzata, a helyi német nemzetiségi önkormányzat és a Kaptár Egyesület. Az egésznapos programon főzőversenyt is tartanak majd. Ennek helyszíne a romonyai focipálya mellett kijelölt terület lesz. A versenyre várják a csapatok jelentkezését. A kiírás szerint az ételek készítése során egyetlen megkötés van. Szabadtéri technológiával készüljenek, tehát például bográcsban, tárcsán vagy grillen. A főzőhelyeket a rendezvény napjának reggelén lehet elfoglalni. Az elkészült ételeket 3 tagú zsűri értékeli majd. A további részletekről a szervezők közösségi oldalán lehet tájékozódni. Hazai közönség előtt játszik ma a PVSK Mecsek Fűszért. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában ezúttal a Kaposvár érkezik Pécsre bajnoki mérkőzésre. A két együttes jól ismeri egymást, számos alkalommal találkoztak már tétmeccseken kívül, felkészülési vagy barátságos mérkőzéseken. A mai találkozó este 7 órakor kezdődik Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek Abaligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. Aszfaltoznak Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében a 6-os számú főúton. Mind a két helyen csak félpálya járható, jelzőrök irányítják a forgalmat. Mohácson parkolót építenek és burkolatot újítanak fel a Szabadság utcában. A Táncsics és a Vörösmarty utca között dolgoznak, félpályás útzár érvényes, és a forgalmi rend is megváltozott a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz, és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Lady Gaga pedig éppen lepörgette minden idők egyik legsikeresebb turnéját, amiről készült videófelvétel is, a héten pedig ezt az egyik streaming szolgáltatón egyébként be is mutatták, aki nem tudott ott lenni, és hát azért sokan vagyunk így, az akár ott is csekkolhatja. Na, én pedig a következő zenei órát indítom vele. Lady Gaga is a nagy kedvenc, az Abrakadabra pár perc, és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kagylók és csigák segíthetik az Aba-ligeti tó tisztán tartását. Egy mediterrán ciklon alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb fontos lépést tett Aba-liget a település tavának vízminőség javítása érdekében. A község önkormányzata a közösségi oldalán azt írja, 200 tavi kagylót és 150 algaevő csigát helyeztek el az iszapon. A kagylók a tó élő vízszűrői, egy kifejlett példány naponta akár 70-80 liter vizet is képes átszűrni és megtisztítani az algáktól. Míg az algaevő csigák az aljzatot és a víz alatti felületeket tisztítják meg a lerakódásoktól. Segítségükkel a tó ökoszisztémája önfenntartó módon válhat tisztábbá és egészségesebbé. Tetőcserét végeznek a PTE klinikai központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a pécsi orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Alakul a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat játékos kerete. A klub tájékoztatása szerint eldőlt, hogy Ács Péter a következő szezonban is a Komló játékosa lesz. Az irányító attól függetlenül marad, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban szerepel jövőre az együttes. Visszatér Komlóra Bazsa Viktor is, a 2003-as születésű játékos a Komló saját nevelése, aki az elmúlt időszakban az Ózd együttesét erősítette. Szombaton délben Mohácsról indul a Tour de Hongrie mezőnye, majd Villány, Harkány, Siklós és Bói érintésével közelítik meg Pécset. A megyeszékhelyen a versenyzők körpályát teljesítenek 4 alkalommal, a királyetap több helyszínen is teljes útzárral jár. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, a Himesházi Völgyhídnál burkolatot javítanak, itt is lezárták a főváros felé vezető oldalt. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk egy picivel, Balázsék pedig valami elképesztő nagyot mentek ezen a héten. Szenzációs volt a délutáni roadshow, remélem, hogy sokan tudták követni. Aki viszont erről arról lemaradt, annak jó hír, hogy már csak egy óra is jön a Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival, addig pedig ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül, mint a Sophie and the Giants, a Purple Disco Machine és a Paradise. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom, akiről sokan talán nem tudják, de nagyon jó dalszerző, és még bőven azelőtt, hogy népszerű énekes lett volna, már írt nagy slágereket többek között, hát olyan előadóknak, mint Eminem, vagy éppen Rihanna. Bizonyám. Na ez viszont most egy elképesztően nagy kedvenc, Faithless korábbi klasszikusából, az igazi mai sláger Bibi Rexától, a New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy hét és egy nap jövő héten vasárnap. 17 órától startol a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol a Rádió egy DJ-k mellett jön majd Cyril, Sam Feld, a Swish Disco, valamint Tóth Abigail és Accent párosa is. Hát a párosból a hírek után Accent érkezik. Az igazi mai slágra Don't Leave már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az egyéni vállalkozók, őstermelők számára is fontos dátum május 20-a. Ma legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. A NAV Dél-Dunántúli nyomozói befejezték a nyomozást egy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet ügyében, ami 3 milliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A csoport határokon átnyúló csomagküldéssel, ipari mennyiségben üzletelt jövedéki adóköteles e-töltő folyadékkal, engedély és adófizetés nélkül. A házkutatások során nagyértékű ingatlanokat, járműveket, illetve bankszámlákon tartott összegeket foglaltak le és zároltak a nyomozók. A kutatás során az egyik gyanúsítottnál kábítószert is találtak. A keletkezett iratokat a nyomozók a napokban megküldik a Baranya vármegyei főügyészségnek. A Baranya vármegyei tűzoltó szövetség a katasztrófavédelemmel közösen szombaton rendezi meg hagyományos vármegyei önkéntes tűzoltó versenyét. A megmérettetésnek idén 100 várad otthont. Az önkéntes tűzoltók olyan versenyszámokban állnak rajthoz, mint váltófutás vagy kismotorfecskendő szerelés. A start délelőtt 4:10-kor lesz, az eredményhirdetés a kora délutáni órákban várható. Szombaton délben Mohácsról indul a Tour de Hongrie mezőnye, majd Villány, Harkány, Siklós és Bói érintésével közelítik meg Pécset. A megyeszékhelyen a versenyzők körpályát teljesítenek 4 alkalommal, a királyetap több helyszínen is teljes útzárral jár. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, a Himesházi Völgyhídnál burkolatot javítanak, itt is lezárták a főváros felé vezető oldalt. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és gyorsan matekoztam az előbb egy picit, 203 óra és 15 perc, ekkor indul a rádió egy születésnapi fesztivál, ami hát sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy jövő héten vasárnap, 17 órától. Hatalmasat bulizunk majd. 8 órától viszont most Balázsék jönnek, miközben a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig még Teddy Swims-szel készültem, ez a The Door. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hétfőn és kedden lesz a tavaszi lomtalanítás Siklóson. Napközben sokfelé számíthatunk csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Lomtalanítás lesz hétfőn és kedden Siklóson. A Dél.com azt közölte, a városban a szemétszállítás rendjének megfelelően szállítják el a háztartásokban keletkezett kacatokat, melyeket az aktuális napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a kukák mellé. Elektronikai, illetve veszélyes hulladékot, zöld hulladékot vagy építési törmeléket nem visznek el a lomtalanítás során. A lomokat pedig úgy kell kihelyezni, hogy azok ne akadályozzák sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. Családi nemzetiségi napot rendeznek június 13-án Romonyán. A szervező a község önkormányzata, a helyi német nemzetiségi önkormányzat és a Kaptár Egyesület. Az egész napos programon főzőversenyt is tartanak majd. Ennek helyszíne a romonyai focipálya mellett kijelölt terület lesz. A versenyre várják a csapatok jelentkezését. A kiírás szerint az ételek készítése során egyetlen megkötés van. Szabadtéri technológiával készüljenek, tehát például bográcsban, tárcsán vagy grillen. A főzőhelyeket a rendezvény napjának reggelén lehet elfoglalni. Az elkészült ételeket 3 tagú zsűri értékeli majd. A további részletekről a szervezők közösségi oldalán lehet tájékozódni. Hazai közönség előtt játszik ma a PVSK Mecsek Fűszért. A férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában ezúttal a Kaposvár érkezik Pécsre bajnoki mérkőzésre. A két együttes jól ismeri egymást, számos alkalommal találkoztak már tétmeccseken kívül, felkészülési vagy barátságos mérkőzéseken. A mai találkozó este 7 órakor kezdődik Pécsett az Abai Nemes Oszkár sportuszodában. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek Abaligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. Aszfaltoznak Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében a 6-os számú főúton. Mind a két helyen csak félpálya járható, jelzőrök irányítják a forgalmat. Mohácson parkolót építenek és burkolatot újítanak fel a Szabadság utcában. A Táncsics és a Vörösmarty utca között dolgoznak, félpályás útzár érvényes, és a forgalmi rend is megváltozott a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz, és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Aztán pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel!
5: Ciao.
4: A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményes képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
5: Talán igen.
4: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú
5: igen.
4: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
5: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
4: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
5: Mabini.
4: Aha.
5: Batangas.
6: Azért az... Mi a víz arra felé?
5: Eléggé.
4: De akkor a dorogító az nem az, mafú, ott már nem lehet a szabadidős
6: menni.
4: De most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
5: Igen,
4: tehát egy kötél
5: igen.
4: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
5: Egész pontosan.
6: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
5: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny. Tehát, hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik lábadon van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
4: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
5: Igen.
4: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
5: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
6: a klavírnyászá. Ez a klasszik, klasszabb, ötöt ki kell menteni.
4: Igen.
5: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent. De hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben. És akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
7: második... Üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
4: Hova megy? Mit csinál?
5: Nem, igazából... Képben volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
4: Csak elindultam
5: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
4: milyen
5: ott
4: volt körülbelül?
5: 16 méter.
4: 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
5: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
7: Ez már az oxigén hiány lesz.
4: Igen. Ez már... Hidrogén narkózisban van.
7: Sellő, te vagy a sellő.
4: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
5: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
4: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időbe, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszni, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
6: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal
4: jössz föl.
6: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
5: és
6: vagyok.
5: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
4: Igen. Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
5: Igen.
4: És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
5: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Soproni Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
6: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
7: Engem azért, hogy van-e apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
4: Ez valami nagyobb medence lehet, amit építettek.
5: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
4: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
5: Hát
4: csak
5: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úztam egy levegővel.
6: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
5: Igen.
4: Tehát várj, azért az értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
6: a hathoz.
4: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen. Ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
7: Igen. De egy levegővel.
6: De még egyszer, de ez egy levegő.
4: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni
5: nem,
4: kellett?
5: Nem, hát ez nyilván ez
4: azért
5: ez.
4: Azért ebben van meló.
5: Igen, igen, abban
7: ez. Hogy lehet megfojtani például?
4: Tehát, hogy vízbe sem.
7: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig nagyon arcítizest lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy ez...
4: Ezzel akar megfulladni. Inkább vágjuk le a fülét, valami legyen.
5: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
4: És akkor hoznak.
5: Hát ki pecáztak, igen.
4: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világsúlytad, vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
5: ezt
4: olyan, akit meg kell...
5: nem. A legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
4: Aha.
7: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
4: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
5: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
6: olyan
5: akarom
6: nincs,
5: fényezni,
6: hogy
5: de hogy...
4: Tehát, hogy mind a kettőben nem.
5: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
4: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
5: most
4: méter.
5: Most a világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
4: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
6: Ha van hideg sör a strandon, odáig
4: hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valami különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
5: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelen, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
6: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a víz alatt?
5: Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
6: Nem fog menni.
7: Tehát, hogy... Az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolata, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen tele a tüdőd vízzel?
5: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
4: zárnak
5: meg is van.
4: Zárnak,
5: még... Igen.
4: Minden lezár.
5: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
6: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
5: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket?
6: Amit anyukám tud,
4: a hivatalos
6: és azt
4: és mutasd a kezeddel, a lehet hivataloset.
7: Az anyukám nulláról tud.
5: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
7: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
5: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetelül rájöttem, ez már nem számít.
4: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
5: Hát elindulni lefele mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
4: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
5: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefele.
4: Tehát van egy ilyen pont.
5: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
4: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulatot, a hány méteren vagy?
5: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
4: Tehát az jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
5: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
6: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre, igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
5: Igen, és annyira a kötelet. Igen. Így
4: ott eléred az alját.
5: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
4: Ott van egy búvár, nem?
5: Nincs,
4: ott van, nincsen.
5: Nincs,
4: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren,
6: és
4: igen.
7: Egy mantaráját, hát odáig használnám
5: az legalább.
4: Én azt hittem azért a technika, nem van egy két palackos technikai azért 100 méteren.
5: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
4: neki,
5: kell állni.
4: Neki folyamatosan dekompressziója van.
5: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
4: az, mit az nullán, nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
5: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le, és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
4: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
5: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
4: rángásszerű görcsök?
5: Igen, igen. Itt a
4: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
5: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
4: Aha.
5: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
4: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
5: Nem magyarázz, nem majd.
7: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rágottam a végén, hogy tényleg, gyere!
4: Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
5: Az agy egy kicsit nehezebb,
4: az
5: szerintem.
4: Az agy munka,
5: igen,
4: és a gondolat
5: tehát,
4: nehezebb.
5: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
4: combod,
5: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
4: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
5: Nagyon brutál izomfájdalom.
4: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
5: Igen, igen.
4: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
5: Hát itt most 100 méteren nagyon, nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
4: Miközben jöttél fölfelé?
5: Nem, már a lefele.
4: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, te már halucináltál.
5: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
4: Azt a mindenségét nekik. Fú, arra nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
7: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
5: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35. Csak lefele? Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Hát tudod ezt képzelni?
4: Dehogy tudom. Tudod, egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedve hátad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
5: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
6: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
4: hát
6: perc.
4: 10 perc, abba 10.
5: A női az 9,5 perc a női.
4: A férfiak 10 fölött vannak. Igen, a leteszi, igen, a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
7: Ezen még dolgozunk kell.
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kagylók és csigák segíthetik az Abaligeti tó tisztántartását. Egy mediterrán ciklon alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb fontos lépést tett Abaliget a település tavának vízminőségjavítása érdekében. A község önkormányzata a közösségi oldalán azt írja, 200 tavi kagylót és 150 algaevő csigát helyeztek el az iszapon. A kagylók a tó élő vízszűrői. Egy kifejlett példány naponta akár 70-80 liter vizet is képes átszűrni és megtisztítani az algáktól. Míg az algaevő csigák az aljzatot és a víz alatti felületeket tisztítják meg a lerakódásoktól. Segítségükkel a tó ökoszisztémája önfenntartó módon válhat tisztábbá és egészségesebbé. Tetőcserét végeznek a PTE Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyének F épületén Pécsett. Az építési munkák ideje alatt az itt működő betegellátó egységek rendelései megváltoztak. Az egyes számú belgyógyászati klinika kardiológiai rehabilitációs osztálya a T-épület második emeletén, míg a gyermekimmunológiai és allergológiai szakrendelés a T-épület harmadik emeletén működik. A gyermekinfektológiai osztály szombattól a József Attila utca 7-es szám alatti telephelyen lesz megtalálható. A részletekről a Pécsi Orvoskar oldalán lehet tájékozódni. Alakul a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat játékos kerete. A klub tájékoztatása szerint eldőlt, hogy Ács Péter a következő szezonban is a Komló játékosa lesz. Az irányító attól függetlenül marad, hogy az élvonalban vagy a másodosztályban szerepel jövőre az együttes. Visszatér Komlóra Bazsa Viktor is. A 2003-as születésű játékos a Komló saját nevelése, aki az elmúlt időszakban az Ózd együttesét erősítette. Szombaton délben Mohácsról indul a Tour de Hongrie mezőnye, majd Villány, Harkány, Siklós és Bói érintésével közelítik meg Pécset. A megyeszékhelyen a versenyzők körpályát teljesítenek 4 alkalommal, a királyetap több helyszínen is teljes útzárral jár. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, a Hímesházi Völgyhídnál burkolatot javítanak, itt is lezárták a főváros felé vezető oldalt. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz, és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsi Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
1: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
0: A világ legismertebb.
2: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
0: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom, görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
3: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
2: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
1: de ahogy
2: mi
1: van
2: történik.
1: Halucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
2: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha. Zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
3: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
2: Igen, valószínűleg igen.
0: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
2: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert
0: könnyebb?
2: Szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a címeléséget, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
0: Azt tehát, érzed hogy 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
2: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
0: az
2: vagy.
0: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
2: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
0: Tehát esik szét a mozdulatsor?
2: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
0: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
2: 40-en,
0: is.
2: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
1: Aki szintén szabadtűnős.
2: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
0: Tudják, hogy jössz föl, és akkor elindul lefelé,
2: igen,
0: és megvár.
2: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
0: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
2: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
0: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és mind a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
2: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a víz felszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
0: jel,
2: kézmozdulat.
0: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
2: Igen,
0: van egy, igen, igen, és ezt nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
2: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, és bocsánat, először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
0: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mondod, így van.
2: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
0: És ha ez igen, láttam, hogy csak elrontja.
1: Összekeverted, akkor kész a 105.
2: És össze is kevertem most, most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
0: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és kiabálják neki, hogy csipeszt, csipeszt, csipeszt, jel, jel, jel, mond, mond, mond, és a csaj megvan zavarodik a fél, és elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rosszul, rossz volt a során, és a csaj egy összetörve, hogy mondja, nem visz, hogy százszor begyakorolt mozdulat.
1: Volt, érted?
0: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem ront az azért világcsúcson,
2: hát,
0: nem?
2: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit
3: kell csinálni. Ne, hogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
0: Igen,
3: igen.
0: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
2: Hát most, most per pillanat nem nagyon látok, van a horizonton. De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amit, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
0: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondta, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
2: Hát egy olyan, olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami, ami világbajnoki státuszú. Vagy aha, világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy egy...
0: Hivatalos
2: igen,
0: legyen.
2: Hivatalos legyen egy ilyen merülés.
0: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
2: Hát meglátjuk majd a 106-107, de hogy...
0: Jó, hogy itt már 110... méterenkénti haladás van nagyjából?
2: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
3: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigira azért gondolom rágyújtasztam.
0: Hogy... egy óriási havanna szivar azért, kubai szivar belefér.
3: Már meggyújtják neked, mire kim vagy.
2: A cigit és a viszkit a kezembe adják
0: azonnal. Egy jó prosecco mindig lecsúszik.
3: Csak az izgalomra, ijegységre, hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy, vagy ki, ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
2: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, igen, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy, vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye egy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
0: hogy
2: mi történt, hogy nem vettem
0: ez egy jó nagy sok
2: hogy...
0: a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
1: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön. Addig meg
3: igen. Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
0: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
2: hát,
0: választ el?
2: Náluk ugyanebben a számban, ami most, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter a...
0: azt a mindenit.
2: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeteki ugyanezen a versenyen.
0: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
2: 104, ő most 100. Hát azért választottam az a 105-öt.
0: Az belátható.
3: Seggedben vannak.
0: Azt hittem, hogy egy 89.
2: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
3: A mononukleózisra?
2: Igen.
0: Az
2: egybel úszony, a delfin úszonyos. Lefele. Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
1: és aha, akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
2: hát,
1: mondtad,
2: kiderül,
1: hogy...
2: hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.

0: még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
1: Hát az igen, mondjuk, ha leoldod, az gáz. De hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, aha, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
0: De ha... felhúzni nem tudnak. Tehát,
1: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
0: ott meg volt
1: beszélve,
0: percet.
1: Hogy aha, egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
0: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot, tehát hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
1: Igen. Igen. Aha.
2: Jó egyébként?
1: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben huszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
0: Ott kavírnyászol valami, de nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
1: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
3: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
2: Nem felfele
3: hogy...
2: akar menni le.
3: Igen. Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
1: Hát, biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
3: dolgozunk
1: fogok
3: rajta
1: meg.
3: Dolgozunk rajta.
0: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz, az van benne ebben a sportágban?
1: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
0: Aha.
1: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy aha, szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
0: Emiatt? Úgy,
3: nem tudta felvenni a telefont.
0: Valahogy ez a franciszigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyet.
3: Homofizó volt, és olyan 105 méteren.
0: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
2: És kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
1: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek edzőtáborba ide-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
3: Mivel
1: meg...
3: foglalkoztál?
1: Én SAP tanácsadó voltam.
3: Az SAP-tól rúgtak ki?
1: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél
3: dolgoztam. Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavalyával, törpétek a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért lesz, amit meghúzzuk alatt.
0: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
2: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
0: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
1: Igen, ezt
0: már megterülök. Hogy az hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
1: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, aha, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként semmiféle pingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
0: Aha.
1: Tehát, hogy nem, nincs az porondon, hogy...
0: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod eluralkodni, igen, sem fizikailag, igen, sem lelkileg, tehát sem így... gondolatban.
1: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
0: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
1: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
3: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
1: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, aha, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvészen.
0: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
2: Te adás után, hogy fennél a kanapén.
0: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, csak kire szóljó hozzám.
3: A Kobuda fellépés után mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
0: vele kapcsolódni. Sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
3: Plusz ugye hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
0: Naponta.
3: Igen, minden nap. Így van.
0: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, nem?
1: Igen, igen.
0: Amellett, hogy nyilván tüdő,

0: kapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció. Igen. Is.
1: Hát az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat, tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
2: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
3: Sajtunk el.
2: Balaton szerep.
3: Kéne Balaton szerep.
2: Borzasztó döntés lenne.
0: Nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
1: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés virágbajnokságot a Duna
0: Arénában.
1: Megnézem, hogy mi a helyzet.
2: Úgyhogy az lesz a következő.
0: Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
1: Igen.
0: Aha.
1: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
2: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
1: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást, hogy összeszedem.
2: Kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
0: Fölhozott szabad tüdővel Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz egy nap, nagyon egész rágosságom, ugorjon már Földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
2: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
0: Az, hogy a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát a transzos bárőt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
1: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
1: Köszönöm
0: nagyon szépen.
1: Szépen
0: köszönjük.
2: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
1: Jó.
2: Jó, azt foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
3: Mi már láttuk úszni vízben,
2: Igen. Én is abban születtem, tudod.
0: Zófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány. Ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az egyéni vállalkozók, őstermelők számára is fontos dátum május 20-a. Ma legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Több millió forintot osztottak szét a mohácsi civil és sportszervezetek között. A város önkormányzata az ezévi civil alapot 6,5 millió forintos keretösszeggel különítette el, míg sportcélú civil szervezetek támogatására több mint 1,5 millió forint állt rendelkezésre. A pályázati felhívásra összesen 37 szervezet nyújtott be támogatási igényt több mint 12 millió forintról. A város képviselőtestülete már felosztotta a támogatást. A nyertesek 60 és 840 ezer forint közötti összeget tudhatnak magukénak. A legmagasabb támogatást a Mohács és környéke önsegélyező csoport, illetve a mohácsi polgárok olvasóköre kapta. A Baranya vármegyei Tűzoltó Szövetség a katasztrófavédelemmel közösen szombaton rendezi meg hagyományos vármegyei önkéntes tűzoltó versenyét. A megmérettetésnek idén 100 vár ad otthont. Az önkéntes tűzoltók olyan versenyszámokban állnak rajthoz, mint váltófutás vagy kismotorfecskendő szerelés. A start délelőtt 4:10-kor lesz, az eredményhirdetés a kora délutáni órákban várható. Szombaton délben Mohácsról indul a Tour de Hongrie mezőnye, majd Villány, Harkány, Siklós és Bói érintésével közelítik meg Pécset. A megyeszékhelyen a versenyzők körpályát teljesítenek 4 alkalommal, a királyetap több helyszínen is teljes útzárral jár. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, a Hímesházi Völgyhídnál burkolatot javítanak, itt is lezárták a főváros felé vezető oldalt. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz, és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
5: Nem lesz fotó.
4: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni, az elsősorban.
5: Nekem?
4: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
5: Hello?
6: Van.
4: Ott van akarás, azt látom. Azt a mindenség itt neki.
5: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
6: Van már minden.
4: Egy fotó? Ó, de nézd.
5: Megvan már minden.
6: Egy forralatot hozzá valakinek egy gyulladó.
7: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
4: Tessék?
7: Csinálhatunk még egy képet.
4: Na ne csináld.
7: Gyere.
4: Igen.
5: Már csináltál vele?
7: Egyet, de a barátnőm nem.
4: Szegély. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt
6: az Eto Hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
4: Igen.
7: Dolgoznék még mindig Győrbe.
4: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
7: Mosomagyaróvár.
4: Mosomagyaróvár. Hát mi is, ez nem jó?
6: Óvár.
4: Ez nem oké? Óvári vagy?
7: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
4: Micsoda, így dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz? Hogy... Aha, picit rámerős a lázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
5: Konkrét céljaim
4: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova sz... nincs idő, mert meghalunk nem sokára.
8: Én ezt a módszert felismerem, navos.
5: Nyomulós. Igen, ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezd meg, hogy
4: ennyi.
5: Mi? Ugye? Az gyerek.
4: Mit csinálsz este? Igen, te is. Én is. Jó,
5: de
4: oké,
5: nem.
4: Megyünk, ne húzzuk az időt. Ne, meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé.
5: Így
4: nem?
5: Van.
7: Motorozol meg minden, tessék? Tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
4: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát ne rendes vagy, motorozol, ki tudja.
8: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
4: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a tóváról, mit csinálsz?
7: Pincér vagyok.
4: Azt a mindenit, igen?
5: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
7: Ja.
4: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom van ma?
5: Hát
4: ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
5: Júj, de szép torta!
4: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi
5: ja,
4: Feri,
5: gyerekek.
4: A 63. születésnapodon.
5: Nagyon köszönöm, megjegyeztem!
4: Boldog születésnapot, Feri!
5: Nagyon köszönöm! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
4: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
5: Happy birthday!
4: Mikor jön? Fújd el, Feri, fújd el!
5: Nem lehet. Hülye vagy?
4: Ja, ezt nem lehet elfújni.
5: Most
4: na, a refrén, gyerekek!
5: Az, hogy...
4: Én! Happy birthday!
5: Kiégett az ingem!
4: Happy birthday, Feri!
5: Ez az.
4: Mostantól kezdve...
5: Bácsinak szólítasz.
4: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
8: Harap bele, Feri!
4: Így van.
8: Kérjük az oldalába.
4: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
8: és
4: jó?
8: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
5: Ne kerüljük!
4: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
5: A következő 65.
4: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek, mit kívánnál, hogy tiszta szívből őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közhelyeket. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
5: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
4: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
8: Erősebb fogzománcot.
4: Kevesebb szuvasfogat.
5: Nagyon bár, jó, amit... jó inkontinencia
4: igen. Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
7: nem
4: jó kívánságot.
7: Nem gondolkoztam ezen.
4: Ez a kívánságot Ferinek.
5: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
9: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
4: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Elhiszed, ilyen kívánság.
5: Várjál már, ő a polgi haverja.
4: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt aztán neked gyerekek.
5: Na jó, te is kívánhat.
10: Ugyanezt akartam mondani.
5: Hagyjad már!
11: Máté vagyok, és Michelin csillagot.
4: Michelin csillagot!
5: De drága vagy!
7: Figyelj!
4: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
7: Nem is értem.
5: Bizonyám! Hát nem
4: is kell.
8: Figyelj, egy arany már hamarabb össze fog jönni.
4: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
8: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
4: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
5: Ő nagyon jót fog mondani.
4: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
10: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
4: Azt a mindenit, de hideg kitaláltad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várj, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságod? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen? Te kis túlvezérel, gyere
5: na,
4: ide.
5: Gyere.
4: Ott. Picit.
5: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
4: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
7: Jó, ki... én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
4: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
5: igen,
4: az?
5: Igen, szerintem
4: tényleg?
5: Igen.
4: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, vagy. A rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
5: Na mondjad, kicsim, te mit kívánsz nekem?
4: Mi a kívánság?
12: Ingedet összed a piszkolja.
4: Jaj,
5: nagyon
4: vagy.
5: Kedves vagy, hát igen,
4: vagy.
5: Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl, május 11-én.
4: A, milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
5: Az jó, meg, jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
4: Mi a kívánság?
10: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
4: ez gyerekek, komolyan mondom.
5: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
4: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélybe.
5: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
4: Morogtál álmomban.
8: Lelkezés közben furcsa jött ki.
4: Na jól van gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
5: Akkor gyerünk.
4: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, az érez, dapozzál, figyelj, intézzük,
8: amúgy most
4: nem
8: pont az a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
4: Azért, napozgassál, tehát, intézzük.
8: Hány faktoros napvidőt kellettem felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
4: Igen.
8: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
5: Ha így van, tehát... és
4: lesz. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van, te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
5: mi
4: van, oké.
5: Okay. Mi ez, mondja?
13: Pálinka.
5: Körtepálinka. És ezt
4: Feri, én is ittam belőle.
5: Te fontad
4: hallod?
5: Be.
4: Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
5: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
13: Akkor jó.
4: Egyébként nagyon finom.
13: Ezt kívánom színapodra.
4: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el egyet.
5: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
8: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
4: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg ne legyél már. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
5: Boldog, boldog, boldog.
4: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de
5: és te vagy a Márk? Nagyon jó.
8: Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
4: Igen.
8: Fogod szeretnek.
5: Isteni.
8: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
4: Igen.
5: Nem, tényleg jó pálinka.
8: A Nyestel Küzdők Facebook csoportját találtam meg.
4: A Nyestel Küzdők Facebook csoportja?
8: A Nyestel Küzdők.
4: És az micsoda? Ott mi történik?
8: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy megpocsékolják őket.
4: Az antennákat?
8: Azt a picit.
4: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják.
8: Igen, de azt csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak kint a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük hozzátörgölik, megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
4: Hogy szeretkezzenek az antennával.
5: Egy antennát nem lehet megpocsékolni. De várjál, de
4: nem magas az inger küszöb azért a nyesteknél.
8: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek. Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrködte a motor.
4: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvas.
8: Mutatom a képeket arról, hogy egy szál kolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
4: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
8: Fullos, de nem, tehát de szál,
5: betette valaki.
8: Egy full szál kolbász.
4: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
5: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen. Igen. Éjszaka mitől csillog?
4: Ezt nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
8: A holdfényt.
4: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
8: Mennyi volt nem... az összintelligencia szintjátása?
4: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy... És én voltam a legokosabb, várjál.
8: Csoport ajánlja? Előző alkoholista volt, és fél az üvegektől.
4: Igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
8: nem én voltam.
4: Nem én csináltam, nem
8: akarom. Azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
4: Hát jó. Hogy... Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsijában, és ha hátranyúl, négy napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, hat napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
8: Nincs is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
4: Igen.
8: Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
5: Mindent a nyestek körül.
8: Én leszek a Ráskó Eszter. Nyestek trütkója.
4: Ben van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd meg.
8: Hát. Nyestellem csoport, az a neve. Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
5: Még nem. Még nem. Uh-huh. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
4: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tartalmaz. Igen, így, már így, éreztem, így, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetej, meg lehet, tudod, ilyen keményebb részeket. Csak puhát. Igen, azt ilyen
8: puha van benne egy réteg bilagit.
4: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket.
14: És akkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb helyszíneken lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Napközben legfeljebb 16 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Vajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és az alkalmazottak szabályos bejelentését. Egy pécsi verekedés gyanúsítottjait fogták el a rendőrök. Május 8-án több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy verekedés tört ki a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Mire a rendőrök a helyszínre értek, már csak egy vérzőfejű férfit találtak ott, akit többen bántalmaztak, majd a támadók elmenekültek. A rendőrök a napokban elfogtak egy 53 éves nőt és 23 éves fiát, őket csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják. A nő férjét bűnsegédlettel gyanúsítják. Az asszony másik fiát szerdán az esti órákban Fejérvár megyében fogták el és vették őrizetbe a rendőrök. A következő napokban kissé emelkedni fog a Duna vízszintje Mohácsnál. A vízügyi szakemberek pénteken reggel 95 cm-es vizet mértek. Jövő szerdára azonban már 177 cm-est várnak. A Duna a magyarországi felsőbb szakaszain jelenleg is árad, így a víznek várhatóan lesz utánpótlása. Az emelkedés ellenére a folyó vízállása továbbra is alacsonynak számít. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek Abaligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. Aszfaltoznak Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében a 6-os számú főúton. Mind a két helyen csak félpálya járható, jelzőrök irányítják a forgalmat. Mohácson parkolót építenek és burkolatot újítanak fel a Szabadság utcában. A Táncsics és a Vörösmarty utca között dolgoznak, félpályás útzár érvényes, és a forgalmi rend is megváltozott a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint felhős napunk lesz, és sok csapadékra kell számítani. Időjárásunkat ma egy mediterrán ciklon alakítja, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 16 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drága Soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el. Figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő. Ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a Soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
1: egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
0: De így... Ezt, mint ha én mondtam volna pár éve.
2: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
0: Valaki megállapította.
2: Meg
0: vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
2: Vagy lehet, szakadó eső.
0: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronba mi nem tudunk jó időt
1: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
0: Volt Fesztivál, és mindig hideg van? Igen.
2: Jó. Ez igaz, így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
0: Ha ezt tudjátok.
2: Ezt akarjátok?
0: Igen.
1: Figyelj, én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
0: Igen, mindig. Ezzel mi van? Ez szeretjük a Soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
2: Na, akkor nézzük a bármit.
0: Igen, ránézve.
2: Inkább hozok egy nyakbaakasztót.
0: Kicsit felé remékened, hogy csaj vagy, de itt megláttad, hogy férfi vagy, az ott is
2: vagyok.
1: De,
0: gyerekek, hát várját, itt komoly UFO szakértők vannak, van. Ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
2: Mondd, hogy látta.
1: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
0: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvább dolgokat.
1: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
0: Hát ott nagyon sok. Meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
1: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
0: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
1: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
2: Föllép.
0: Hát fellép.
2: Hát ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
1: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken, meg hétköznap.
0: Válogathattok?
1: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk.
2: Nem, szombaton senki nem hívja őket.
0: Igen, szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert mi itt van velünk, ami UFO szakértünk. Hello, Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia, Denis, ciao.
3: Idegen civilizációs űrlégkutatás adatbázis.
0: Na, mi újság van?
3: Figyelj. Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
0: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben és Kelenföld fölött. Megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt. Nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, ott nem volt friss az áru. Figyelj, nem láttam, de én egy éve, nem másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek,
1: Denis,
3: én teljesen azóta rajta vagyok.
1: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
0: Igen, van egy komolyabb tartozás.
1: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
0: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
3: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastasos, nem ez a lényeg.
2: Plusz az italok, ugye? Plusz az italok.
0: Dupla teltház, igen.
3: Ugyanígy csoki van állítani, és banánpár a feladó, de ezt, hogy nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem.
0: De nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka? Éjszaka volt.
3: Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Meg sem mozdult, és figyelj,
0: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül...
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
1: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
2: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
0: Fénysugár, fénynyaláb, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
1: Ez nem segít a helyzetedet.
2: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
0: De ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
0: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek, vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
1: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy órát.
2: Próbálta fölvedni veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy, ahogy bejött.
1: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
0: persze,
1: mentél volna.
0: Hát,
1: sírt volna, és én magzatfúzva zokogott volna az anyósülésen, hogy nyomjad neki,
0: Denis,
1: adjuk már.
0: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
3: Abszolút. Igen.
1: Tehát nem egy Szent János bogár volt.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül. Agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
1: figyelj,
3: az, amit látsz.
1: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
0: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sokk az agynak, csak ülünk és nézünk előre, nem tudjuk
1: felfogni. Állok, és nem tudom felfogni.
0: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
3: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetünk.
0: Amúgy sem volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, annyira megrázott benneteket, vagy miért?
3: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy így tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
0: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
3: De ez abszolút Makó környéke.
0: Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
3: Nem, Balázs, nem azért azt, nem, tehát, hogy na, ezt, igen, ez többen...
2: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
3: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő.
2: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
3: Nem.
1: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
3: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
0: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
3: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
2: Ez igaz. Ezt el is tudjuk.
1: Nekem
2: fogadni.
1: Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már így
2: figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtott
3: igen,
2: a zorrát?
3: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, azt mondom, azt nem tudom hova tenni.
2: Igen, az senki.
0: Azt többen nem tudják hova tenni.
1: Ez azt mentek megnézni.
3: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
0: De és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt? Vagy
3: nem, ő is teljesen, tehát abszolút ő is ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, nem tudjuk.
0: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásra bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
2: Gábor, én ufót

0: Van. Jó vagy egyébként? Minden oké? Okay?
1: Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
0: Minden király, abszolút. Sopronban vagyunk, fúj a szél, úgyhogy...
2: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon ideges, még nem tudjuk eldönteni.
1: Kitelepedésen vagytok, na.
0: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk.
1: Gyerekek, áradjon!
0: Hülye vagy, már véget érted.
3: Már most hova kampányol? Erről már lecsúsztál.
1: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát ezzel fekszem.
0: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
1: Nem, az amúgy is,
2: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
1: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
3: Intézzük.
2: Karinti gyűrű közeledik a lakások felé.
1: Egy csádira vagyok.
0: Hát valami esélyegyenlőségibe azért nem lennél rossz. Hogy...
2: Humorügyi minisztérium.
0: Humorügyi minisztérium és esélyegyenlőségibe ott valahol.
1: Vagyok rá.
0: Igen, illetve igen.
1: Havi nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
0: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szóim.
3: Várjál, számlás vagy?
1: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
3: A muszáj, akkor igen.
0: A körútú giroszosok szakszervezetének elnökek.
1: Jaj, ez a giroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
2: Denis, el tudom nekem mondani.
1: De te mindig jó szórakozol rajta, Balázs.
0: Én imádom.
2: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
0: Jól van, Denis, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
1: Puszi nektek, gyerekek.
0: Puszi. Csáu, csáu.
1: Banán párlat, szevasztok.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri! Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
11: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
12: Felmerülhet benned a kérdés, miért van ekkora szükség a vérplazmára a modern orvoslásban? A válasz azokban a betegekben rejlik, akiknek az élete nap mint nap ezen múlik. A vérplazmából készült gyógyszerek nélkülözhetetlenek az immunhiányos betegségek kezelésében, a súlyos égési sérültek ellátásában, valamint a vérzékenységben szenvedő páciensek életminőségének javításában. De emellett műtéteknél, transzplantációknál és bizonyos daganatos betegségek terápiájánál is alkalmazzák őket. Gondolj bele, egyetlen vérzékeny beteg éves gyógyszeradagjához akár több száz donor önzetlensége szükséges. Amikor időt szánsz a plazmaadásra, közvetlenül hozzájárulsz ahhoz, hogy ezek a betegek teljesebb, biztonságosabb életet élhessenek. Ez egy olyan segítségnyújtás, amelynél pontosan tudhatod, hogy a plazmád jó helyre kerül és valódi esélyt ad másoknak a gyógyulásra. Egy önzetlen gesztus tőled, ami másnak az életet jelentheti.
11: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
13: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
14: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
15: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
16: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.
17: Ó,

0: Szedik Dua Lipa és a Training Season. Állok Eva Max és a Car Keys a 48.
1: Rádió 1 Top 50 a 47.
0: Taylor Swift és az Alpha Light, a dal, ami brutális sikereket hozott az énekesnőnek. Ezzel a dallal egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg a dallal a Hot 100-ban. Angliában is number one lett, ráadásul ott akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenése után, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opera Light. A rádió

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever.

0: Tool, a Riptide, a 43.
1: Rádió egy top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy top 50-ben a 42. Eddig lett a szép.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, itt is csak igazi mai sláger megy. Selena Gomez a 40. helyen, Topic és a Fastboy követi. Forget You.

0: Rádió egy top 50. A 38.
1: A Hug Yourself Kamrádtól, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach. A The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrád most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 30

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.
1: Rádió Egy Top 50, a 35.
0: Kédottal, a Turn the Lights Off, azt pedig már évek óta láthatjuk, hogy a közösségi média, jelen esetben mostanában a TikTok és a YouTube Shorts teljesen átírja a zenehallgatási szokásokat. Van, hogy 10-20 évvel ezelőtt

Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után. És ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off, ami szintén egy videós mém alá került aláfestő zeneként. A rádiók felkapták, és nagyobbat ment, mint anno, amikor megjelent. Kato, Turn the Lights Off, a rádió egy top 50-ben a 35.

0: A Rádió 1 születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Swish Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi, Schlager, next.

igazi mai sláger megy. Ez az a nehéz óra véget ér, de azonnal indítom a következőt. Még egy kis visszaszámlálás. Joe Corey és a Galantis. Stay a little longer. A héten a 27.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habópipőke című előadás a Romeo és Júlia, vagy éppen a Pécsi Balett előadásában a Mici Mackó. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márvány likőr, vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Ha pünköst, akkor irány Palkonya! Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Group House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások, meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parancsbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. info.pécs.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
12: Köszönjük!
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: Rádió 1 Top 50. A 25.

0: long time.
1: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc sláger listája, ami után a játék folytatódik. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világsztár.

0: És akkor most a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárja Samfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Samfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joe Corey-tól a Be Alright. Metzászári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboy-tól a Good Life.

0: folytatom. Mindjárt jön a Dead Dance a Rádió egy Top 50-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 12.

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra, a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A hatodik helyen még egy világsztár fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, Cyril, akinek az élete nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol eredetileg zenetanárnak készült, aztán pár éve a TikToknak áll, mindenki megismerhette a zenéit, amiket konkrétan a hálószobában készített. Cyrilt manapság olyan sztárok kérik fel remixelni, mint Ed Sheeran, és jövő héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Cyril remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026. 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gagától az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

Cyril Ed Sheeran kamerájához a remix a hatodik. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ötödik. Az olasz DJ Hypeton, Norma Jean Martinnal és az Out of My Head-del a negyedik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24. pünkös vasárnap. Szeretnénk ott mindenkivel találkozni. Úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől, a Sugar Daddy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolár lámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
10: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
11: Sokan tartanak az ismeretlentől, ezért érdemes tisztázni, hogyan is zajlik a plazmaferezis, azaz a plazmaadás folyamata. Ez egy modern és biztonságos eljárás, amely során egy speciális készülék segítségével különválasztják a vérplazmát a vér egyéb alakos elemeitől. A legfontosabb különbség a teljes véradáshoz képest, hogy itt a sejtkomponenseket a folyamat végén a donor azonnal visszakapja. Ezért lehetséges, hogy sokkal gyakrabban, akár 3 naponta is megismételhető. A folyamat teljesen steril, zárt rendszerben történik, egyszer használatos eszközökkel, a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Maga a levétel átlagosan 35-45 percet vesz igénybe, amiközben a donor pihenhet, olvashat, vagy akár filmet is nézhet nálunk. Ez az idő nem csak mások segítéséről szól, hanem egy kis én idő is, miközben szakértők ezek vigyáznak ránk.
10: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
12: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
13: Svájci precizitás minden egyes csészében.
14: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
13: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
14: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
13: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Reklámot hallottál.
15: 2026. május 16-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
1: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
15: A mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Miközben a mohácsi csata napjának eseményei viszonylag jól ismertek a magyar történelem iránt érdeklődők számára, az már kevéssé köztudott, hogy a felgyújtott Budáról hajóhídon Pestre átkelő török sereg kétfelé vált. A keletebbre vonuló Ibrahim nagyvezér vezette egységek menet közben a Duna-Tisza közét végigdulva érték el saját területüket. A két seregtest elől déli irányban menekülők által hatalmasra duzzasztott bácsi tábor elpusztításának talán több áldozata volt, mint magának a mohácsi csatának. Törőcsik István a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta. A tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. A török seregek nyomán halál és pusztulás járt. A menekülők közül a módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket, például ekéket rejtettek el, melyek közül az ásatások során előkerült több leletegyüttest is bemutatnak. A látogatóközpontban tablók és a szegedi Móra Ferenc Múzeumból, a kecskeméti Katona József Múzeumból, a Csongrád-Csanád vármegyei levéltárból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött tárgyak segítségével mutatják be a török hatalom konszolidációját, a török uralom időszakát, a végvári harcokat, közölte a régész muzeológus. A térségben élők számára az időszak különösen nehéz volt, hiszen mindenki ellenségként tekintett rájuk. A török vár árnyékában élő szegedi polgárnak volt miért tartania az erődítmény uraitól, ahogy a felvidékről portyázó magyar katonák is igyekeztek megsarcolni a falvak mezővárosok lakóit. Ráadásul a hitújítás nyomán kialakult villongások is megosztották az itt élőket, mesélte a szakember. Az október 31-éig látható kiállítással néhány toposzt is szeretnének eloszlatni, többek között azt, hogy a hódoltság török volt. A térségben a folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. A tárolókban így láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Keveset tudni a török Szegedről, pedig várát a híres utazó Evlia Cselebi által megörökített helyi hagyomány szerint a híres építész Sinan tervezte. Még kevesebbet a török palánkvárak világáról, pedig egy ideig a Szeri Monostor épületét is ilyen célra használhatták. Maradtak fenn feljegyzések azonban Kalocsak közelében egykor álló Szent Királyi palánkvárról, melynek egy makett rekonstrukciója is látható. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, ezek közül talán a legérdekesebbek a pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. Előkerültek ugyanis verőtövek, kikalapált köralakú rizlemezek, félkészlapkák, a készítés során maradt fémhulladékok is. A pénzhamisítók a rézvereteket ónozással, vagy ritkábban ezüstözéssel igyekeztek az eredeti első Ferdinánd, első Rudolf császár, vagy Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem által veretett érmékhez hasonlóvá tenni. Elfogták a rendőrök a múlt hétvégi pécsi verekedés feltételezett elkövetőit, mindenről közösségi oldalán számolt be a Baranya vármegyei rendőrség. Május 8-án este több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy Pécs belvárosában a Bajcsy-Zsilinszky utcában verekednek. Az egyenruhások már csak egy vérző fejű férfit találtak a helyszínen, akit többen fémrudakkal, macsétával bántalmaztak az utcán. A sértett súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba vitték. A támadók elmenekültek, de a rendőrök hamar azonosították őket. Kiderült ugyanis, hogy a sértett jól ismertett támadóit. Aznap este a sértett a rokonaival és barátaival beszélgetett az üzletük előtt, amikor egy autó állt meg előttük. Először egy nő pattant ki a járműből, aki a kialakuló vita hevében egy gázsprével fújt a sértett felé, majd megjelentek a fiai mindenféle eszközökkel a kezükben, és ütni kezdték a férfit, majd sietve távoztak. A rendőrök a napokban elfogták azt az 53 éves nőt és 23 éves fiát, akit az elkövetéssel gyanúsítanak. A kihallgatásokat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. A nőt csoportosan elkövetett garázdasággal, fiát csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdasággal, valamint súlyos testi sértéssel is gyanúsítják a nyomozók, míg a nő 62 éves férje ellen, aki az autót vezette, bűnsegédként csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A nő másik fiát az ellene kiadott elfogató parancs alapján május 13-án az esti órákban Fejérvár megyében fogták el a rendőrök, majd őrizetbe vették. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, ami azt jelenti, hogy még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte pénteken a Visit Hungary. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A Virágos Magyarország verseny jóval túlmutat a hagyományos értelemben vett virágosításon. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre bíztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A szervezőbizottság idén is 5 települési kategóriában hirdette meg a versenyt. A kisebb és a nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, illetve Budapest kerületei külön kategóriákban pályázhatnak. A megmérettetéshez idén is csatlakozhatnak a határon túli magyar ajkú települések. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, így elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is. Emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusi séták kategóriában. Ez volt a Hírtér Mohács a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8
2: Rádió 1!

0: Hírek a megyéből, közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Mohácsi Mozaika Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép napot, ma 2026. május 16-a szombat van, délután 4:01. A következő másfél órában friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Mohácsi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden, legendák és valóság, egy különleges séta lesz majd Mohácson, ami a török kort mutatja be, illetve a láthatatlan emlékeket, hogy mi is volt régen Mohács környékén. Egy túravezető lesz a vendégem, aki a részleteket elhozza itt a műsorban is. Miközben a megye székhelyen a Nemzeti Színház idei évada még javában tart, a teátrum már a következő szezonra készül. Meghirdették a jövő évi terveket és előadásokat, sőt, megtudtuk, kik csatlakoznak majd a társulathoz. Ezekről a részletekről a színház igazgatóját halljuk rövidesen. Egy igazán különleges táncház várja majd a mohácsiakat, hiszen reneszánsz és a barokk lépéseket tudjuk majd elsajátítani. A régi zene táncház elnevezésű program során megismerhetjük, mit és hogyan táncoltak a kastélyok bál termeiben. Mindenről az egyik szervezőt, egy helyi fuvolatanárt, illetve a tánctanárt is halljuk. Emellett pedig szó lesz a strand szezonról, hiszen hamarosan ellepik a helyiek a fürdőket. Mohács környékén például ott van a Harkányi strandfürdő, ahol számos program, fesztivál várja majd a kikapcsolódni vágyókat. Ezeket is összeszedjük nem sokára. Ennyit előjáróban kezdődik a Mohácsi Mozaik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláker megy. Egy igazán különleges sétára hívnak Mohácson, legendák és valóság, megismerhetjük a helyi török emlékeket. Séta a török korban, virágzó Mohács láthatatlan emlékei és a különböző korok látható emlékezete között. Legalábbis ezt írják erről, de mi egy kicsit részletesebben is belássuk magunkat. Figyelj nagyon, hiszen május 21-én megismerheted a régmúlt kincseit, de itt a műsorban is hallunk pár érdekességet városunkról, hiszen egy történelem tanár, egy helyi történetkutató, Lőrinc Árpád a vonalban, aki ezt a sétát is vezeti.
1: Számomra azért fontos ez, mert én 40 évig dolgoztam sátorhelyen, és a Mohácsi csata az, ami megérintett tulajdonképpen, és így kerültem a témával kapcsolatba körülbelül 25 évvel ezelőtt, és most már nem dolgozom sátorhelyen, és az ott szerzett tudást, meg az egyéb dolgokat próbálom itt közkincsé tenni tulajdonképpen, hogy mi az, amit megnézhetünk. Hát alapvetően azt mondanám, hogy török emlék nincs Mohácson. Tehát úgy, mint ahogy Pécset, hogy elmegyünk a Széchenyi térre, és ott van a dzsámi, ilyet nem tudok mutatni. Viszont sokkal érdekesebbet tudok, hogy tehát az utolsó épületnek a helyét, és minden olyan helyet, ahol az építkezések során föltártak török épületeknek a maradványait, itt gondolok főleg az alapokra, akár fürdő, akár egy dzsáminak a helye, vagy egy régi épületnek, ami török korból származik. Ezeknek a helyeit mutatnám meg, illetve a törökre való emlékezés, hogy hogyan emlékszik Mohácson, és milyen épületek épültek a töröknek és a csatának az emlékére, illetve a mohácsi csatában elhunyt hősöknek az emlékezete. Így jönne össze ez az egész túra tulajdonképpen.
0: Világos, világos. Mennyire látni, mennyire maradt meg egyébként a török hagyomány itt a környéken?
1: Hát a török hagyomány az tulajdonképpen egy legendába eredeztetik a busójárással kapcsolatosan, és hát remélem, hogy most Mohács 500 kapcsán több embernek a figyelmét lehet felhívni magára az ünnepére, erre az 500 éves évfordulóra, illetve érdekli az embereket, mert évekkel ezelőtt volt, és akkor is nagyon sokan jöttek, és most tulajdonképpen azt próbáljuk egy kicsit fölfrissíteni, föleleveníteni.
0: A busójárásnál is ugye sokszor mondják, hogy a törököket akarták elűzni ezzel, vagy megfélemlíteni.
1: Így van, de hát maga ez csak egy legenda, semmiféle történelmi vagy történeti forrás erre nincs. A legenda, hogyha szabad elmondanom röviden, akkor elmondom.
0: Persze, köszönöm.
1: Hát, tulajdonképpen arról van szó, hogy a törökök elől a Mohács szigetre menekülő sokácok, azok azért menekülnek a szigetre, mert abban az időben ugye szabályozatlan a folyó és lápos mocsaras, nem merik a törökök őket üldözni. És egyik este, amikor a tűz mellett ülnek, vihar közeleg, és egy fehér lovas aranyruhás alak jelenik meg nekik, és azt mondja, hogy sokaszok, ti most feladatot kaptok, amikor újra visszatérek, akkor nektek kell kizavarni a törököt a Mohácsról, átkelni a Dunán is kizavarni a törököt, és hát készítsetek, vágjatok le birkákat, készítsetek bondákat, a dunaparti fűszvágból faragjatok maszkokat, készítsetek kereplőket, kolompokat, egyéb ijesztő hangot adó tárgyakat, és amikor visszajövök, akkor pedig átkeltek a Dunán, vödöncsónakokon, amit már előre megparagtok, és kiűzitek a törököt Mohácsról. Hát el is készítik a következő évre, ugyanabban az időben, mikor megjelent az előző évben az alak, és tűz mellett állva, körbe táncolva, fölhúzva ezt a ruhát, várják, nem jön. Eltelik több tíz évtized, és nem jön, már majdnem feladják, egyszer csak megjelenik egy ilyen viharos, újra viharos éjszakára ez az aranyos alak, és azt mondja, hogy na most itt a feladat. És akkor felöltöznek, a bödöncsónakokon áteveznek a Dunára, kolompal, kereplővel, nagy zajjal, ebben az állarcban, busóállarcban, amit faragtak, meg a fölhúzva a bundákat, a babonás törököt kiűzik Mohácsról. Ez a legenda, de ez csak legenda. Nagyon szívesen mesélik egymásnak az emberek a mai napon, de történelmi hagyománya nincsen, vagy történelmi leírás nincs erről, hogy igaz lenne.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Május 31-én megismerhetjük a régmúlt Mohács történeteit, legendák és valóság, török emlékek Mohácson, ezzel foglalkozunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Mohácsi Turinform szervezésében megismerhetjük a rég múlt Mohács emlékeit, pontosabban a török emlékeket. Ez lesz a legendák és valóság séta, amely keretén belül rengeteg hasznos és érdekes infót osztanak meg. A túravezető a vonalban Lőrinc Árpáddal, egy történelem tanárral, helyi történelem kutatóval beszélgetünk mindenről. Emeljük azért ki, hogy ezek valóban legendák, és sajnos nem is láthatjuk, nem lesz kézzel fogható ez a bizonyos törökkori emlék.
1: Sajnos nincsen, épület nincsen, tehát ez a baj, de azért keverem bele a legendákat, hogy az épületek vagy a maradványoknak a helyére épült épületeket megnézzük, elmondom, hogy itt most egy karavánszerájnak a helye van, itt most egy török fürdőnek a helye volt, amikor felépítették a következőt. Itt az utolsó veli agának a háza állott, és akkor közben ilyen történeteket mesélek, akár a török korból, akár pedig, amit most elmeséltem abból.
0: Előregisztráció szükséges, gondolom, és mikor
1: lesz a találkozó? Igen, szükséges hozzá, így van, tehát a Turinformnak az oldalán kell regisztrálni, és akkor 21-én fél 5-kor indul a selyemgyár udvarából az egész séta.
0: És szokott hasonlót tartani? Van más téma?
1: Igen, igen, volt már szakrális helyek Mohácson, tehát ahol ugye Mohács sok nemzetiségű és sok felekezetű város. És erre alapozva húsvét előtt megnéztük egymás templomait. Tehát azt jelenti, hogy római katolikus, szerbortodox, evangélikus, református templomokat egyet-egyet végigjártuk, megnéztük a vallások között az azonosságokat és a különbséget. Ez körülbelül egy 3,5 órás túra volt kétszer is, nagy csütörtökön, meg előtte lévő héten, egy héttel előtte, márciusban.
0: És mi lesz még, hogyha már erről beszélünk?
1: Hát van terve a Turinformnak, így most pontosat nem tudom, de biztos, hogy ha nagy sikere van a töröknek, még egyszer megismételjük, és akkor keresünk egy újabb témát, amivel végig tudjuk járni a várost.
0: Van esetleg még olyan érdekesség, legenda szempontjából, amit most így megosztana, amivel kicsit csalogathatjuk még a hallgatókat a programra?
1: Hát van egy olyan legenda, hogy Szulejmán szultán, ugye amikor többször Mohácson járt, ugye Szulejmán szultánnak ez nagyon kedves hely volt az ő szempontjukból, hogy megnyerték a csatát, és amikor csatába vonult, akkor mindig itt a Mohács mellett jöttek föl, és volt egy olyan csata, hogy volt egy szolgálólegénye, megszállt Mohácson, és egy mohácsi lány elveszítette a vőlegényét, és ez a Szulejmán szultánnak a szolgálója, ez nagyon hasonlította az elveszített vőlegényre, és ez a két fiatal úgy egymásra tekintett, meg úgy elkezdtek egymással incselegni, és a Szulejmán azt parancsolta a fiúnak, hogy mivel ők ölték meg a lánynak a vőlegényét, ezért maradjon itt a fiatal ember, és barátkozzon össze, és vegye feleségül ezt a lányt, akinek ilyen fájdalmat okoztak a csatában. Ilyen kis érdekes apró legendák, történeteket fogunk mesélni.
0: Honnan vannak egyébként ezek? Gondolom történelem tanárként Mohács
1: környéken. Igen, hát ezek a legendák szájhajomány útján, és aztán később ugye a 60-as évektől ezeket a legendákat összegyűjtötték. Nagy Kálmán tanár úr, akkor az ő tanítványai, ő is történelem tanár volt a Széchenyiben, most múlott 80 éves, tehát ők összegyűjtötték ezeket, és hát az ember úgy megismerte, és megszerette ezeket a történeteket.
0: Kíváncsian várjuk még ezeket. Biztos, hogy sok érdekesség elhangzik még május 21-én, akkor lesz a legendák és valóság, török emlékek Mohácson séta, ehhez bárki csatlakozhat. A túravezetőt hallottuk, Lőrinc Árpád volt a vonalban, történelem tanár, helyi történelem kutató, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan folytatódik a Mohácsi Mozaik magazin műsor, közben persze a programajánlatokat is hozom, ami pedig a slágereket illeti Ed Sheeran dala az élen, szól mindjárt az Azizem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
8: Gyakran kapjuk a kérdést, vajon én is lehetek donor? A jó hír az, hogy a legtöbb egészséges felnőtt alkalmas a plazmaadásra. Az alapfeltételek egyszerűek. Be kell töltened a 18. életévedet, de nem lehetsz idősebb 60 évnél. Fontos a testsúly is, hiszen a biztonságos donációhoz legalább 50 kilónak kell lenned. De ami a legfontosabb, az általános jó egészségi állapot. Ez azt jelenti, hogy nem szenvedhetsz súlyos krónikus betegségben, és a donáció napján kipihentnek, jól felkészültnek kell lenned. Tehát fontos a bőséges folyadékfogyasztás és az étkezés. Vannak bizonyos ideiglenes kizáró okok, például friss tetoválás, piercing vagy bizonyos gyógyszerek szedése. Ha bizonytalan vagy, ne aggódj! Kérdezd bátran donorvizsgálóinkat! Orvosi csapatunk minden jelentkezőt alaposan megvizsgál, így nem csak az derül ki, hogy segíthetsz-e másokon, hanem visszajelzést is kapsz a saját egészségi állapotodról.
7: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japanesclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadás. Részletek a színházak honlapján.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8.
1: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Miközben a megyeszékhelyen, a Pécsi Nemzeti Színházban még javában tart az idei szezon, a teátrum már a következő évadot is meghirdette egy különleges erkély koncert keretein belül. Összesen 13 új bemutatóval várják a közönséget Mohácsról is, köztük két ős bemutatóval. Ráadásul új színészekkel is bővül a társulat, így többek között Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Staurocki Éva és Xantusz Barbara is csatlakozik a Pécsi Teátrumhoz. Hogy milyen előadásokkal is készülnek a Pécsi Nemzeti Színházban, miért ígérkezik igazán izgalmasnak a következő évad, arról a színház igazgatóját halljuk, Lipit Zsolt a vendégem.
1: Igen, üdvözlöm Önt is, és a kedves rádióhallgatókat is. Nos, még javában tart a 2025-26-os évadunk. Június elején lesz vége, akkor játsszuk az utolsó előadásunkat, amikor is át fogjuk adni a közönségdíjakat, és már gőzerővel készülünk a következő 2026-27-es évadra. 13 bemutatóval készülünk, a Nagy Színházban az Árgyilus Királyfival, Tóth Péter Árgyilus Királyfi című daljátékával. Ezt követi majd Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című drámája, amiben a Mecsektánc együttes fog közreműködni, és a Kacaj zenekar, tehát egy nagyon hangulatos előadás, népzenével tarkított előadás van születőben. Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című világhírű operáját adjuk elő, ezt követően olasz nyelven, magyar felirattal, ezt követi majd a Nagy Színházban a Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeménye, majd a Pécsi Balett Dracula című bemutatója következik. Ezután az operett, a jazz operett, a vidám zenés színház kedvelőinek készülünk egy előadással, Ábrahám Pál, Szilágyi László, Kellér Dezső, Harmat Imre tollából 3-1 a szerelem javára címmel, és a következő évben már 2027 márciusában tervezzük bemutatni Mihail Bulgakov a Mester és Margarita című világhírű regényéből készült zenés drámánkat, melyet Orbán János Dénes fog írni színpadra. A Kamaraszínházban egy komédiával indítunk, Rékúni Páratlan Páros című nagyon híres, szinte a repertoárokról levehetetlen rekeszizmokat megpróbáló komédiájával indítjuk a Kamaraszínházi évadunkat. Ezt követi Jövőre veled itt címmel Stan Daniels és Bernard Slade romantikus zenés vígjátéka, majd Elnök nők címmel mutatjuk be Werner Schwab művét. Ezt követi egy újabb filmadaptáció, az a tapasztalatunk, hogy a kedves nézők nagy örömmel és kíváncsisággal jönnek a film adaptációkra, lásd Király beszéde, Esőember, hogy csak az idei évadban futó előadásokról beszéljek. Az Eastwicki boszorkányokat fogjuk bemutatni John Updike-tól, Tasnád István színpadi átiratában. A Kamaraszínházban és a Kamaraszínházban a bemutatók sorát egy mesejáték zárja, Arany László Fehér Ló fia című csodálatos műve. Az Enszabó Sándor teremben Szűcs Zoltán pedig Randi Bár címmel írt egy darabot, amit az Enszabó Sándor teremben mutatunk be. Ez egy zenés párkapcsolati kamarajáték lesz. Úgyhogy nagyon várunk minden kedves nézőt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sokan kíváncsiak ránk. Már 100 000 eladott jegy fölött járunk, pedig még vissza van, hát már nem teljes, de majdnem egy hónap ebből az évadból. Úgyhogy nagyon örülünk a sikernek. Nézők nélkül nincs színház. Szeretném megköszönni innen is a Pécsi Nemzeti Színház társulatának is, kedves kollégáimnak a munkáját, hiszen nagyon, nagyon komoly munkát végeznek, enélkül nem lehetnének ekkora sikereink, de természetesen elengedhetetlen a kedves nézők érdeklődése és támogatása, hogy ilyen szép számmal látogatják a Pécsi Nemzeti Színház előadásait. Várjuk őket a következő évadokban is nagyon sok szeretettel.
0: Nagyon köszönöm az összefoglalót, ugye egy erkély koncerten volt kihirdetve a következő évad. Mit szólt a közönség, mit szóltak a színészek? Volt olyan, aki esetleg szóvá tette, hogy na, ezt várta.
1: Igazából ugye ez mindig egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas periódus egy színház életében, amikor kiderül a következő évad repertoárja, a színészek is nagyon izgatottak, a munkatársak, hogy vajon milyen szerepet fognak játszani. Ezen is túl vagyunk már, tájékoztattuk a kedves kollégákat a várható szerepeikről. Úgy tűnik számomra, hogy nagyjából elégedett mindenki, és nagy örömmel és várakozással tekint a következő évad elé. Az erkély koncerten szinte zsúfolásig megtelt a színháztér, nagyon jól sikerült a koncert, ahol azt is bejelentettem, hogy milyen új társulati tagokkal bővül a Pécsi Nemzeti Színház társulata. Bayer Fruzsina szerződik hozzánk, akit már láthattak a kedves nézők az Illatszertárban. Bartus Bercit, aki Rómeó volt már a Pécsi Nemzeti Színházban többek között, de láthatták őt a Hamupipőkében és az Esőemberben is. Továbbá csatlakozik hozzánk Xantusz Barbara, akit talán nem kell bemutatni a kedves nézőknek, hiszen ő az ország egyik legnevesebb művésznője, és Staurocki Éva is hozzánk szerződik, aki aki Bartus Bercihez és Bajer Fuzsinához hasonlóan idén végez a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Úgyhogy frissül, bővül a társulatunk, ez mindig jót tesz a társulatnak is, és hát a nézőknek is öröm, hogy láthat új arcokat a Pécsi Nemzeti Színház színpadán.
0: További sok sikert, köszönjük az infókat, Lipit Zsoltot hallottuk, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatóját.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy igazán különleges program várja a mohácsiakat, hiszen reneszánsz és barokk lépéseket tanítanak egy bálon. Bizony régi zene táncház elnevezéssel a Schneider Lajos Ami Fúvol a Táncok a különleges táncházzal vár minden érdeklődőt, ahol megismerkedhetünk a régi kor elegáns társastáncaival, zenéivel, mit és hogyan táncoltak a kastélyok báltermeiben, az este során játékos és könnyed formában próbálhatjuk ki a korabeli táncokat. Nem szükséges tánctudás, csak nyitottság és jókedv, ahogy írják. Mindez a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Fúvola Tanszak programja, amiről a mohácsi fúvola tanár beszél első körben. Horváth Ildikót halljuk, majd hamarosan a tánc oktató is vonalban lesz.
1: Azt kell erről tudni, hogy egy nyertes pályázatnak a része ez, mert én mindig szerettem volna, hogy én fiatalkorban is sokat táncoltam, tehát nekem a tánc az egy fontos dolog, és azt is azt gondolom, hogy fontos, hogy a gyerekek ne csak kézzel tapsolják a ritmust, hanem a lábukon keresztül, a testükön keresztül érezzék meg a dallamoknak a lüktetését, súlyozását, és ehhez pedig nagyon nagy segítséget hoz a tánc. És a pályázatomban pont ezt írtam meg, hogy ezt szerettem volna, hogy a régi koroknak a zenéjét ugye rendszeresen tanítjuk a zeneiskolában, és hogy egyáltalán tudják a kiírás alapján, hogy mi az a menüett, a gavotta, a jig, illetve a hasonló szavak, hogy ezek táncok tulajdonképpen, és ezeket hogy kell eltáncolni.
0: De itt a diákok zenélnek és táncolnak is?
1: Nem, itt nálunk csak zenei oktatás van, művészeti oktatás, illetve rajz tanszakunk is van, de most elsősorban itt a zene fog a középpontba kerülni, és a tánc pedig nekem a szívem csücske, és nagyon fontos több oldalról is, és én azt gondolom, hogy az nagyon motiváló, és nagyon gyakorlati jellegű, hogyha a testünkön keresztül megérezzük a ritmusokat.
0: Mi lesz a program menete?
1: Igazából ez úgy fog kinézni, a pályázatomban én ezt úgy írtam meg, hogy már napközben, tehát már kora délután elkezdünk dolgozni dr. Szél Ritával, aki ennek az ászlóvivője, és a gyerekekkel foglalkozik, hogy a fuvol együttessel eljátszunk néhány darabot is, és már ott foglalkozni fog velük a súlyozás meg a lüktetés, amit már említettem, és aztán pedig ezt kinyitjuk 5 órától, hogy bárkit, akit érdekel és szeretne egy kicsit időutazásban eljönni velünk. Hogyha mást is érdekel, hogy ez régen hogy nézett ki egy korabeli bál vagy diszkó idézőjelben, akkor ezt itt most kipróbálhatja, mert a foglalkozás elején ugye megtanuljuk a táncokat, és aztán pedig zenei, tehát lejátszott zenére, meg együtt közösen táncolunk. Tehát, hogy a gyerekek is tudjanak táncolni, ne csak fuvolázni.
0: Persze. Helyszín, időpont?
1: Ez Mohácson, a Schneider Lajos Művészeti Iskolában, a Vörösmarty utca 3-ban kerül megrendezésre a nagyteremben, és mindenkit sok szeretettel várunk 5 órától.
0: Volt már egyébként hasonló, vagy ez teljesen új?
1: Nem tudok róla, hogy itt Mohácson lett volna. Annak idején egyetemista koromban én vettem is fel ilyen kurzust, és ott mi tanultunk, illetve Pécsen azért volt egy időszak, amikor erre volt lehetőség, de nem rendszeresen akkor sem. Tehát, hogy itt néha-néha volt ilyen lehetőség, de azóta én nem tudok róla, hát és az sajnos nem mostanában volt, hogy én egyetemista voltam, úgyhogy a közelmúltban én nem tudok róla, hogy itt a megyében lett volna ilyen lehetőség.
0: Gondolom egyébként zenei szempontból a megközelítés nem véletlen, a fuvola ebben a műfajban mindig is kiemelt szerepet kapott.
1: Igen, igaz, hogy akkor még fa volt, és ezért is fából készült. Azóta ugye modernabb lett, és most már fém, illetve ezüst, arany, és hasonló fémből készült a fuvola, hogy nagyobb hangja legyen, de igen, autentikus a barokk zenében.
0: Az oktatásban is egyébként ez helyet kap, vagy ez most egy ilyen külön projekt?
1: Hogyne. Mindenképpen, tehát az idősebb, a továbbképzős növendékeknél különösen, de azért mindenhol elcsepegtetünk barokk műfajból, barokk zene világából dallamokat, és ahogy egyre nagyobbak a gyermekek, akkor egyre inkább bele tudunk ebbe mélyedni, hogy mik a stílusok, mik a díszítésnek a jegyei, a súlyozásnak, a ritmikának, mert azért egész más a ritmusképlet is a barokk világában, mint most.
0: Mit lát a gyerekeken? Mennyire élvezik ezt a műfajt?
1: Hát ez majd kiderül, majd ezt utólag fogom tudni megmondani. Egyelőre egy kicsit így idegenkednek tőle, meg tartanak tőle, hogy úristen, majd mit is kell csinálni, mert ugye azért megmozgatni a testüket, az nem nem biztos, hogy olyan divatos, mert ugye itt nem lesz azért sötétítve sem, meg semmi, tehát azért ez lehet, hogy nekik egy kicsit újdonság ilyen szempontból, bár azért a délszláv táncáz itt Mohácson az rendszeres, és nagyon sokan járnak, és növendékeink közül is nagyon sokan szoktak menni táncázba, úgyhogy innentől kezdve nekem is egy nyitott könyv, hogy mennyien fognak eljönni, vagy mennyien sem, de ezt majd inkább utólag tudnám elmondani, hogy ez hogy sikerült, és hogy mennyire voltak érdeklődőek.
0: Azt azért mondjuk el, hogy a diákoknak egyáltalán nem kötelező a részvétel, és várják is a külsősöket, akik részt vennének ebben.
1: Így van, abszolút mindenki maga dönti el. Igazából én próbáltam ezt úgy elmondani, hogy kíváncsiak legyenek, tehát a kíváncsiság vezérelje őket, és az alapján jöjjenek el, aztán meglátjuk, hogy ez hogy sikerült.
0: Ha már zene és válogatás, akkor mi kerül majd terítékre? Mi az, amit biztos lehet hallani?
1: Hát Menuet, Gavotte, Pavane egészen biztos lesz. Azon kívül még Szérita eldönti, hogy szerintem ez azon is múlik, hogy mennyire leszünk nyitottak, meg mennyire leszünk ügyesek, hogy mennyire tud belemélyedni, illetve mennyire tud minél több táncot nekünk megmutatni.
0: Társas tánc amúgy, ha jól tudom, nem?
1: Hát szerintem van olyan része, és van ilyen körtánc jellege is, de társas, igen.
0: Igazán érdekesen hangzik a program. Régi Zene Táncház május 19-én. Erről Horváth Ildikót hallottuk, a mohácsi fuvola tanárt, de nem sokára a tánc oktató is megszólal. Rövidesen folytatjuk ezzel a témával.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Témánk továbbra is a régi zene táncház, hiszen május 19-én megismerhetjük, mit és hogyan táncoltak a kastélyok bál termeiben. A Schneider Lajos Ami Fuvola tanszaka különleges táncházzal várja a diákokat és természetesen a külsősöket. Erről a programról a Fuvola tanárt hallhattuk, de a tánc oktató is mesél egy picit erről. Dr. Szél Rita a vendégem, kutatótanár, egyetemi docens, reneszánsz és barokk tánc specialista, illetve ugye a program tánc oktatója.
1: Nagyon speciális dologról van szó, hiszen egészen a 15. század közepéig visszanyúl. Tehát az a szakterület, amivel én foglalkozom, az tulajdonképpen a kora reneszánszal indul, majd a nagy reneszánszon keresztül érkezik meg a barokk stílushoz. Talán ami nagyon érdekes lehet a kívülálló számára az az, hogy ezekben a korszakokban a zenész és a táncos lét nem vált olyan mereven külön, mint manapság, tehát nem volt még ilyen mérvű a úgymond a szakosodás, és ez azt jelenti, hogy a zenészek tudtak táncolni, a táncosok tudtak zenélni, hogy ki miért maradt fent zenész vagy táncosként, hát valószínűleg azon a területen alkotott nagyobbat, de hát vannak olyan művészek, voltak olyan művészek, mint például Jean-Baptiste Lully, aki nem csak hogy fantasztikus zeneszerző volt, és ugye műveket hagyott hátra, hanem ő kiváló táncos is volt, és hosszú ideig föllépett például 14. Lajossal együtt a különféle udvari műfajokban. Tehát lényeg az, hogy a nemesek, ezek nemesi táncok, amiket ezekben a táncházakban meg lehet ismerni, és bizony a nemeseknek a mindennapjaiba bele tartozott az, hogy ők foglalkoztak tánc tanulással, fölkészültek ezekre a bálokra, és sokszor egy-egy ünnepi alkalomra készült koreográfiákat előadtak, és utána jött a csoportos táncolás, amelynek hát természetesen különböző ágai és irányzatai vannak.
0: Nem igazán volt még szerencsém hasonló programot felkonferálni, pláne nem Mohács környékén. Ugye május 19-én lesz a program, és várnak mindenkit, nem csak diákokat. Ez mennyire csalogathatja az embereket?
1: Reméljük, hogy élvezni fogják. Az az igazság, hogy a régebbi időkben nagy hagyománya volt ennek. Például évtizedekig volt Sopronban régi zenei napok, ahol nem csak minden évben megjelent a különböző hangszeres kurzusok mellett a baroktánckurzus, hanem mindig egy bállal zártuk le az eseményt. És hát jó magam is, ha nem is Mohácson, de Pécsett többször tartottam. Igaz, hogy ez nem tegnap volt kurzust a zeneiskolában zenetanároknak. Ezek olyan koreográfiák, elsősorban angol country dancok például, amiket itt a barokkor kapcsolatosan be lehet emelni a repertoárba, amelyeket nagyon hamar meg lehet tanulni. Tehát ennek a stílusnak különböző rétegei vannak, és a lassan elsajátítható, sok gyakorlást igénylő szólótételek mellett, mondjuk, mint buri menüet, hogy csak most itt néhány ilyen talán ismerősnek tűnő táncnevet említsünk. Ezek az angol country dancok mindenki számára, én úgy gondolom, hogy nagy élvezetet fognak jelenteni, és hát reméljük, hogy a zeneiskolás növendékek fognak ehhez muzsikálni élőben is, és nem csak gépzenére táncolhatunk.
0: Páros táncról van szó?
1: Csoportos táncok, amelyekben párok vesznek ugyan részt, de nem olyan a férfi és a nő táncbeli kapcsolata, mint mondjuk a 20. századi társas táncokban. Tehát az a fajta tánctartás még nincs, tehát teljesen csoportos jellegű a mozgás. Tehát ez azt jelenti, hogy ha esetleg több hölgy van jelen, mint ahány férfi, tehát nem tudunk pontosan férfinői párosokat alkotni, alakítani. Annak sincsen semmi nehézsége, mert ugyanazokat a mozdulatokat végzik a férfiak és a nők, kivéve a reveransz, a meghajlás másfajta.
0: Filmekben láthatunk szerintem hasonlót, legtöbben legalábbis ott találkoztak ezzel. Bár ott kosztümben, felöltözve, szinte már igazán mondhatjuk, hogy jelmezben. Így lesz ez most is?
1: Hát szerintem most nem lesz jelmez, de hát ha kedvet kapnak a mohácsiak, és ezzel elindul esetleg egy olyan fajta kezdeményezés, hogy miért ne lehetne mondjuk a következő farsangi szezonban akár egy jelmezes bárt is tartani.
0: Mennyire bonyolultak ezek a lépések, aki nem annyira táncos lábú is meg tudja tanulni könnyen?
1: Én szerintem igen, nyugodtan jöjjön, direkt úgy válogattam az anyagot, természetesen ilyenkor mindig több variáció van az ember fejében, és mindig ahhoz lehet alakítani, amilyen jellegű a közönség, tehát azt lehet érezni a közönség dinamikájából, hogy mit érdemes elővenni.
0: A diákok már egy ideje foglalkoznak ezzel a témával.
1: Hát ugye a táncházat megelőzi egy kurzus a zeneiskolában, amelyet, ha jól tudom, a Fuvola tanszak részére fogok tartani. Hát ugye ez egy nagyon fontos kiegészítő stúdium a zenetanulmányok mellett, hiszen a korabeli tánc gyakorlatból nagyon sok következtetést tudunk levonni a zenei előadói praxist, illetően is nagyon-nagyon hasznos stúdium, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lépéseket, milyen motivumokat táncoltak egy adott szvit tételen belül, mert az az egésznek a hangsúlyrendjét, a frazírozását, a tagolását befolyásolja, és hát persze a karakterét nyilván nagyon meg tudja erősíteni.
0: Ehhez hasonló program lesz még a közeljövőben? Ki tudunk emelni egy-egy eseményt?
1: Tulajdonképpen akkor nagyon szívesen megemlítenék két nyári kurzust, ahol fogok közreműködni. Az egyik az a Libero Canto nyári énekkurzus, melyet Cserjési Kinga vezet, aki egyébként New Yorkban működik, és most itt június végével a Szabolcsi Bence Zeneiskolában helyileg tartja ezt a kurzust, illetve a Fesztivál Akadémia Budapest nyári fesztiválját, ami meg július elején van, ezt ugye Kokas Katalin és Kelemen Barnabás neve filmjezi, itt pedig barokk tánc kurzussal fogok a programban részt venni.
0: Nagyon köszönjük a részleteket, dr. Szél Rita volt a vendégem, kutatótanár, egyetemi docens, reneszánsz és barokk tánc specialista, illetve a Régi Zene Táncház program tánc oktatója. Május 19-én várnak mindenkit, aki egy kicsit megismerni ezt a világot, hogy mit és hogyan is táncoltak régen a kastélyok bál termeiben. Jó szórakozást mindehez!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hamarosan indul a strand szezon, ilyenkor pedig a Mohács környéki fürdők is megtelnek. Sokan a harkenyi strandfürdő felé veszik az irányt. Nem meglepő, pláne hogy számos eseménnyel, fesztivállal készülnek. Ezekről a fürdőigazgatót halljuk, Herendi Ferenc a vonalban.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy jövő hét csütörtökön, azaz május 21-én kezdetét veszi a harkenyi strand szezon. A 2026-os évben nagyságrendileg 1500 négyzetméter régi elavult aszfalt burkolatot cseréltünk modern térburkolatra, valamint felújítottunk számos vizes blokkot a fürdő területén, mind a gyógyfürdőben, mind a hidegvizes, azaz a sportmedencéhez tartozó vizes blokkok tekintetében, valamint a gyógykertben új műfőburkolatot tettünk le, és elég sok modernizált növényzetet tettünk a fürdő területére. Rengeteg rendezvényt szervezünk az idei évben, 6 alkalommal lesz éjszakai fürdő, majd augusztus 20 és 23-a között egy 4 napos fürdőfesztivállal fogjuk zárni a nyarat.
0: Ezt ki is emelhetjük, hiszen komoly sztárvendégek jönnek.
1: Így van, a 4 napos fürdőfesztiválon a nagy színpadon fel fog lépni Jude Law, Republic, valamint egy szabadtéren még nem megrendezett szuperkoncerttel fogjuk várni az érdeklődőket, ahol egy Michael Jackson imitátor fog fergeteges showtánccal, fénysóval, tűzsóval, táncosokkal egy nagy koncertet adni, és a vasárnapi nap az meglepetés lesz, de mindenki jól fogja érezni magát, az teljesen biztos.
0: Számos program tehát, ami vár majd a harkenyi fürdőben, de a legkorábbi egy gyereknap lesz a strandon, hiszen május 30 és 31-én gyereknapi hétvégével készülnek. A 2 nap során a legkisebbekre gondolnak, kézműves programok, családbarát hangulat, és természetesen rengeteg játék várja majd az érdeklődőket, akár ez is lehet egy program. Köszönjük a részleteket, a harkenyi fürdő igazgatóját hallottuk, Herendi Ferenc volt a vonalban.
2: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Legendák és valóság. Különleges történelmi séta lesz majd Mohácson. Megismerhetjük a régmúlt török kor helyi kincseit, illetve hogy mi volt itt a környéken régen. Mindenről a túravezető, egy helyi történelem tanár mesélt nekünk a műsorban. Május 21-én lesz a program. Meghirdették a Pécsi Nemzeti Színház következő évadát, miközben a megye székhelyen továbbra is tart a szezon. Már kihirdették a friss infókat, illetve hogy kik csatlakoznak a társulathoz. Ezekről a Nemzeti Színház igazgatóját hallhattuk. Egy mohácsi táncházról is beszéltünk, ahol elsajátíthatjuk a régi barokk és reneszánsz alap mozdulatokat. Hogy mit és hogyan táncoltak a kastélyok báltermeiben, erről lesz szó a Régi Zene Táncház eseményen. A szervezővel, illetve a tánc oktatóval is beszélgettem erről. És mivel hamarosan indul a strandszezon, szó volt a Mohács környéki fürdőkről, pontosabban a harkenyi strandfürdőről, ahol számos program és fesztivál várja majd a kikapcsolódni vágyókat. A fürdőigazgatóját hallhattuk. Mohácsi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután a szokott időben, 12:45-től szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. További kellemes napot, Molnári Kristófot hallottad itt a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás a Rómeó és Júlia, vagy éppen a Pécsi Balett előadásában a Mici Mackó. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör, vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken. Május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Group House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. info.pécs.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy május 16-án, igen, most a születésnapi lázban égünk itt a stúdióban is. Egy héttel és egy nappal vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt, és természetesen ebben az órában is fogunk játszani páros belépőért. Sam Felt, Hard Like Mine, bármikor felcsendülhet. És pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi, az az, hogy úgy látom, hogy Bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, júniusi megjelenés is. Ennek az albumnak az előhírnöke ez a dal, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.
1: Elsőként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Hát gyakorlatilag tényleg az egész országban esik most az eső, Debrecenben éppen nem. Valaki azt írt, hogy fűnyírozás közben hallgatja a Rádió 1-et egy 70-es számról. Bármikor felcsendülhet Sam Fed dala, a Heart Like Mine, és ez a dal ebben az órában a belépő a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Cyril, Sam Fed, a Switch Disco, meglepetés vendégként Accent és Tóth Abigail, na és persze a Rádió 1-es DJ-k, egy hét és egy nap múlva a Budapest Parkban. Jön nem sokára ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Végre újra ellátogat hazánkban Sam Felt, nem is akárhova. A Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most már mondhatjuk, hogy jövő hétvégén, május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Az elektronikus zene villámgyorsan változó világában Sam Felt státusza megingathatatlan már több mint 10 éve, és van olyan dala, amit már több mint 100 milliószor streameltek. Az nem semmi. Jövő hétvégén együtt bulizunk vele is.
1: Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Egy hét, egy nap, és itt van a Rádió 1 születésnapi fesztiválunk. Minden órában játszunk páros belépőért.
1: Szia, Karcsi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Karcsi. A harmadik szem csak rám azt mondja, hogy te egy dalt hallottál, és ezért hívtál most minket. Jól sejtem?
1: Igen.
0: Mi volt ez a dal, Karcsi?
1: Szemfeltől a Heart Like Mine.
0: És mit csináltál, amikor ez megszólalt? Felugrottál a székből? Tigris bukfencel rá a telefonra? Vagy hogy kell elképzelni Karcsit?
1: Igen, igen, és minél gyorsabban tigris bukfenceltem, igen.
0: De kár, hogy nem láttam. De ez mit sem változtat a tényen, mint hogy tizedik vagy, Karcsi!
1: Köszönöm!
0: Itt egy uralkodói név, tizedik Karcsi. Mondd még, kérlek a szlogenünket, ez nagyon fontos.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: De oda tetted!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Karcsi, nagyon lazán csináltad ezt az egészet. Izgultál? Csak én nem hallottam?
1: Hát csak egy kicsit izgultam, igen. Oda tettem magam, hogy is próbáltam.
0: Veregess magad vállon nyugodtan. Kivel fogsz bulizni, azt tudod?
1: Hát egyik haverommal szerintem.
0: Jól van, jól van. Na hát akkor nem sokára találkozunk, egy hét, egy nap. Fontos még, hogy most ne tedd le a telefont, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Accent dalát kell majd elcsípni. Ezt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre

zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

vagy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek a mikrofonnál kismerti. Nagyon figyelni kell Rádió 1-esek, hogy mikor szól Accent és a Don't Leave. Ennyit segítettem. Ugye Accent is ott lesz egy hét és egy nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Jön Cyril, a Samfett, Switch Disco, Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. És valaki azt írja, hogy a tesójának, Szarvas Diának egy mulatos dalt szeretne küldeni. Hú, hát mulatos dal nekünk csak a... Hát, ha valami ikonikus az ez, lány búcsúznak a csajok, úgyhogy érezzétek jól magatokat, kívánság műsor 6 óra után lesz egyébként. Ati Weekend Show, most Györke Atissal, ez pedig már Lady Gaga,

0: Rádió, csak igazi mai sláger megy 3 perccel 3:30 előtt is. Van valaki a vonalban?
1: Hello, hogy játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Márkus Tamás.
0: Hol hallgatsz most minket?
1: A Jászságból, Heves.
0: Ott is esik az eső?
1: Ott is esik, igen.
0: Hát mindenhol esik most az eső, hála a jó égnek, és egyébként azt mondják, hogy jövő héten, amikor lesz a születésnapi fesztiválunk, akkor nagyon szép idő lesz, nyári meleg. Oda szeretnél belépőt?
1: Igen.
0: És mi
1: igen,
0: volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Ascent, Sera és Misha Millertől a Don't Leave.
0: Tehát túl teljesítette az összes szereplőt, elmondtad, hogy kik vannak a dalban, és ráadásul a 10.
1: Igen. Yeah! Ó, köszönöm szépen.
0: Mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Rádió 1-esek játék a következő órában is lesz, és nem kell hozzá varázslat, hogy az ember jegyet nyerjen, elég elcsípni a Swiss Disco és Ella Henderson dalát, a Reactet. Most pedig tényleg varázslat, Dua Lipa és a Houdini itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egy közlekedési info Matyitól azt írta nekem, hogy több személyautó is összeütközött az M1-esen Szárligetnél a 46-os kilométernél. Ha ezzel kapcsolatban van bővebb info, várom őket 0620 311 111, hozom Teddy Swims dalát. Ez a The Door.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. A következő órában is folytatódik a születésnapi fesztivál játékunk. Segítek egy kicsit, hogyha Switch Disco és Ella Henderson közösen React szól, akkor érdemes majd telefonálni 10-ként. Hát tudom, egy picit a szerencsén is múlik a dolog. Kíváncsi vagyok a dal előadójára és a címére is, mert hogy ott lesz a Switch Disco is jövő vasárnap a Budapest Parkban, ahogy érkezik hozzánk újra Cyril, jön Sam Felt, érkezik Accent, Tóth Abigail és persze a Rádió 1-es DJ-k is. Szóval ezt a dalt érdemes elcsípni a következő órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
8: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
9: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
10: A sikeres plazmaadás nem a centrumban való belépéssel kezdődik, hanem már előző nap a testet felkészítésével. Ahhoz, hogy a plazmád kiváló minőségű legyen, és te is remekül érezd magad közben, 2 dologra kell figyelned. A folyadékra és a táplálkozásra. A donáció előtti 24 órában igyál meg legalább 2-3 liter vizet vagy teát. A hidratáltság kulcsfontosságú, hogy a véráramlás megfelelő legyen. Ami az étkezést illeti, kerüljük a zsíros, nehéz ételeket, mint a pörkölt. A vérplazmába ugyanis beúsznak a zsírcseppek, ami zavarossá teheti azt, így nem használható fel gyógyszergyártáshoz. Ehelyett válasz sovány húsokat, csirkét, pulykát, halat, sok zöldséget és gyümölcsöt, tojást vagy tejtermékeket, sajtok, túrok, joghurtok. A kiadós reggeli és ebéd pedig kötelező a donáció napján is, hiszen segít elkerülni a megszédülést. Ha vigyázol magadra, másokon is hatékonyabban tudsz segíteni.
9: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: értelememet mashup, mert hogy az alap volt egy létező dal, a 90-es évekből Robert Miles és a Children, de egy teljesen új vokált és egy teljesen új dallamot hoztak létre hozzá Ella Hendersonnal közösen, és egyébként jelölést is kaptak ezért a dalért az év dala kategóriában annó a Brit Awards-on, úgyhogy nagyon nagy menőség. Ezt a dalt egy hét és egy nap múlva biztosan hallani fogjuk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, React!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy hét és egy nap múlva jön a születésnapi fesztiválunk a Budapest Parkban. Olyan nemzetközi sztárokkal, mint Switch Disco, Cyril, Szemfelt, Accent, jönnek ugye a Rádió 1-es DJ-k is, Tóth Abigail is fellép majd, és ebben az órában is szólt egy dal, amit élőben hallani fogunk majd a buliban. Na de melyik volt ez a dal?
1: Szia, Niki vagyok. A dalt hallottam, és azért hívtalak titeket, hogy jegyet nyerjek.
0: Na mi volt ez a dal, amit hallottál, Niki?
1: Switch Disco és Ella Andersontól a React.
0: Ah, nagyon jó vagy. Most már csak egy nagyon egyszerű kérdésre kell válaszolnod, Niki. A csapat Igen. egyik tagjának, a Switch Disco-nak, Nikos Kalogeriasnak mi volt a kedvenc menza étele általános iskolában?
1: Hú.
0: Britek, ne gondolkodj nagyban. Viccelek.
1: Britek.
0: Bármint mondhatsz, ecetes chips. Természetesen te vagy a tudik. És nem csak a szlogenjüket kell tudnod.
1: Rádió vagy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Igen, voltál már korábban Rádió 1
1: születésnapi fesztiváljára? Nem, nem voltam még, nem sajnos. Hú, hát biztos nagyon jó lesz.
0: Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
1: A lányommal.
0: Na, azt nagyon bírom az ilyen apalánya, anyalánya, anyafia párosokat, azt mondom, tök cuki. Ne tedd le a telefont, jó? Veled is egyeztetjük az adatokat, és gratulálok, ügyes voltál.
1: Szuper, köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 想独立意志力。
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

egy csak igazi mai sláger, mert egy Ed Sheeran éneket nem olyan rég, akkor hozom a jó barátját, Martin Garrixet, aki tegnap 30 éves lett. És hogy mi köti össze a két srácot, tegnap Martin Garrix 30. szülinapján megjelent a közös daluk, egy Ed Sheeran Martin Garrix kollaboráció, a Repeat It, ami gyakorlatilag 2014 óta várnak már a rajongók, mert hogy ezt nagyon-nagyon régen, még a hivatalos megjelenés előtt játszott a Martin Garrix. Őt hozom most, ez a Told You So.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Pest Parkban. Május 24, Rádió 1 születésnapi fesztivál nemzetközi sztárokkal, Cyril, Samfed, Switch Disco, és Accent is ott lesz, meg Tóth Abigail, meg a Rádió 1-es DJ-k, és hat után a kívánság műsorban is lehet még páros belépőt nyerni, most nem Kukinál, hanem Györki Attilánál. Atti Weekend Show, ezt is mondhatnám. Én Kismerti voltam, holnap is jövök, jó hétvégét!
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Hello, hello, mindenkinek szép délutánt, Györke Attila a stúdióban. Igen, Cookie ma nincs, úgyhogy a délután további részét együtt töltjük el, viszont a Before Party Show Cookie kezenyomán készül. A következő óra mixét ő készítette nekünk, ugyanúgy két lemezjátszóval, szuper minőségben, a szokásos Cookie stílusban. Hát itt van egy dal indulásként Accent-től, a Don't Leave. Ez kivételesen most nem nyerő dal. A mixben nem játszunk, de aztán 6 óra után a kívánság műsorban, igen, úgyhogy azért a telefonokat ne tessék messzire rakni. Lehet majd zenéket kérni és játszani is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja érkezik tehát. Accent és a Don't Leave az igazi mai slágerek között. Ez a Before Party Show Cookie-val.

0: zenét a Rádió 1, csak igazi mai slágermel. Szuper délután kívánok mindenkinek, remélem nagyon-nagyon jól telik. Before Party Show, ami szól, Cookie távollétében én vagyok a stúdióban, a mixet természetesen ő készítette, és egy szuper újdonság a folytatásban, hogy kitől, már is mutatjuk.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio 1.

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Before Party Show Kukival, csak Kuki nélkül. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek. A mixet Kuki készítette, így a távol létében is ő szolgáltatja a zenét. A jövő hét vasárnap Cyril pedig fellép a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Accent, Samfeld, Swiss Disco, Cyril dalai 6 óra után ma is a kívánság műsorban hozhatnak még páros belépőt valakinek, és természetesen a holnapi nap folyamán is itt a Rádió Egyen. Na de Kuki zenél tovább. Ez továbbra is a Before Party Show.

stúdióban. Hello mindenkinek! A zenét viszont Kuki szolgáltatja, a mixet ő készítette nekünk a mai napra. Köszönjük szépen! És jó hír! Kívánságműsor ma is lesz 6-tól 8-ig. Én teljesítem majd a kéréseket, úgyhogy már lehet írni SMS-eket, Viber-eket a 2311-111-re, telefonálni 6-tól 8-ig folyamatosan. És ha majd a következő két órában zenél a Rádió egy születésnapi fesztiváljának nemzetközi világsztárjai közül bárki, legyen a Cyril, legyen az Accent, a Swish Disco, vagy maga Sam Feltz, akkor tessék szintén a 0623111-et megcsörgetni, mert az utolsó páros belépőjegyek egyikét el lehet tőlem vinni a mai nap folyamán. A Before Party Showban továbbra is Cookie Mix-e szól, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

I'm so happy. This song makes me wanna scream. I'm so excited.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Cookie-t helyettesítem, és elmarad el a kívánság műsor sem. Azonnal indítunk Camreddal, jön a Be Mine. Jöhetnek a hívások a forradalom 20-as 311-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda-

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Ebben előadják majd Pünkösd vasárnap, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Jön majd még Accenten kívül Cyril, Samfelt, Swish Disco, ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n. Kapom fel a telefont, halló, halló!
1: Szia, Adri vagyok!
0: Adri, szia!
1: Szeretném kérni Lady Gaga-nak a számát.
0: Lady Gaga rendel a kívánság műsorban, kinek játszam?
1: Figyelj, a páromnak szeretném küldeni Csabinak, neked nem is tudom, a szüleimnek.
0: Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm. Jöhetnek

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pörög, 20-as 311-111 a forró drót. Halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és egy számot szeretnék küldeni a páromnak és a gyerekeimnek.
0: Áruld el kérlek, hogy melyik zenét?
1: Az Exen dal.
0: Oké, nem mondok semmit. Mit üzenünk?
1: Hát, hogy nagyon szerettem őket, és kitartást, nem sokára érkezem haza.
0: Nagyon szép hétvégét nektek, jó utat!
1: Köszönöm szépen nektek is!
0: Jött egy ilyen SMS is Andortól a 20-as 311-111-re. Atis, nyuszi vagy leadni rögtön az óra elején a Sugar Daddy-t. Figyelj, Andor! Engem senki nem nevezhet

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és mit csinálunk mi, drága Rádió 1-esek, egy hét múlva, jövő hét vasárnap? Bulizunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hozunk 4 világsztárt, nemzetközi fellépőket, Cyril, Accent, Swiss Disco, Szemfeld, hozzuk az összes Rádió 1-es DJ-t, a világsztárjaink dalaival pedig páros belépőjegyeket lehet nyerni most is, a következő órában is, és holnap is a Rádió 1-en. Halló!
1: Szia, Nóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jaj, de jó vagy, Nóri, mert észrevettél egy dalt a kívánság műsorban.
1: Ja, igen, igen, Tóth Abigail és Accent, Sugar Daddy.
0: Hölgyeim és uraim, nem csak Accent,

0: Dani, veled is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Tizedikként értél el!
1: Köszönöm.
0: Na ki az, aki jön bulizni a Budapest Parkba jövő hét vasárnap?
1: Én biztos, és valószínűleg a lányom.
0: Hát ti biztos, hogy jöttök, mert ez a tietek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ebben az esős napba, ez kifejezetten most jól esik.
0: Igen, hallom, megy az autózás.
1: Igen, de már meg is álltam.
0: Na de ha mennél tovább, akkor mindjárt ilyen dolgokat játszok neked, mint a The Fate of Ophelia játék lesz a következő zenei órában is. Ez pedig egy üzenet, ha már kívánságműsor, Viberen érkezett. Fenes Gergőt nagyon-nagyon szereti a szerelme, és soha nem akarja elveszíteni. Szeretné még nyüstölni minimum 70 évig, szeretne neki kérni egy dalt, mivel mostanában kevés időt töltenek együtt, mert sok a munka, a feszültség, és gondolta kedveskedne neki. Ő élete szerelme, és gyermekeik legcsodálatosabb édesapukája. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 1-2 perc, és játszom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Faux et

0: Itt a Rádió Egyen, ez a kívánság műsor, a forradalottunk 20-as 311-111. Ki van itt velem a vonalban?
1: Kapcsolat Ákos.
0: Ákos, hány éves vagy barátom?
1: 15.
0: De jó, hogy itt vagy. Örülök, hogy a Rádió Egyet hallgatod. És mit szeretnél kérni?
1: Lehet kéne a két autó.
0: Két autó? Persze, hogy lehet kérni. Turn the lights off. Küldjük el valakinek.
1: Legjobb barátomnak.
0: Akinek a neve?
1: Bence. Az nem üzenni, hogy jó legyen, meg...
0: Igen.
1: Két napja legyen.
0: És bandáztok most? Ott van ő most melletted?
1: Nem. Most ittünk a vendégségbe.
0: És a vendégségben is a Rádió Egy szól.
1: Igen. A telefonon mond.
0: Hát Ákos és Bence, ez a ti dalotok a Rádió Egyen. Hölgyeim és uraim, Kédo, turn the lights off!

0: Rozi ma is sláger megy.
1: Szia, Zora vagyok, szeretném kérni a Catch Me-től a Wild Ride. Nagyon sok szeretettel küldöm Rozinának ezt a dalt. Köszönöm!

0: csak igazi mai sláger megy. Ma kivételesen kuki nélkül, ugye, de az igazi mai slágerek nem mentek Szabira, és lehet őket kérni a következő zenei órában is. Folytatódik a játék is. Rádió egy születésnapi fesztivál egy hét múlva, ugye, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban, a részleteket azonnal mutatjuk az információk között. És amikor a négy világsztárunk közül az egyik zenélni kezd, nevezetesen Cyril, akkor tizedikként kell hívni majd a 0623111111-et. Mutatom a nyerődalt. Amikor ez a dal indul, tehát indul a játék is. A Kívánság műsor következő órájának első dalát kikéri. Halló?
1: Ildikó vagyok.
0: Ildikó, miért csörögtél a műsoromba?
1: Én a lányomnak szeretnék küldeni egy számot, a Lady Gaga-tól az Abrakadabrát. Csak úgy.
0: Csak úgy. Csak mert szeretnétek meghallgatni a Rádió 1-en. Hát akkor jó hírem van, egy-két perc múlva nagyon fel fogjátok hangosítani a készüléket. Jön az alotok hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
6: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani, egy ilyen kis közös, gyűri kis ünneplése.
8: Jó, de szép torta!
7: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. Gyerekek. A 63. születésnapon.
8: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted!
7: Boldog születésnapot, Feri!
8: Nagyon köszönöm! Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
7: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
8: Happy birthday!
7: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
8: Nem lehet, hülye vagy!
7: Ja, ezt nem lehet elfújni.
8: Most
7: na, refré, gyerekek!
8: Az, hogy...
7: Én! Happy birthday!
8: Kiégett az ingem!
7: Happy birthday, Feri!
8: Ez az.
7: Mostantól kezdve...
8: Bácsinak szólítasz.
7: A bácsi megszólítására Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
9: Harap bele, Feri!
7: Így van.
9: Kerüljük az oldalába.
7: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek.
9: Erősebb fogzománcot.
7: Kevesebb szuvas fogad.
8: Nagyon jó, jó inkontinencia megkérdezik.
7: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól ezzel mindenki mond egy
9: nem
7: jó kívánságot.
9: Nem gondolkoztam ezen.
7: Ez a kívánságot
8: Ferinek. Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
10: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer.
7: Hova, honnan jöttél az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet.
11: És egy Michelin csillagot.
7: Michelin csillagot?
8: De drága vagy.
9: Figyelj!
7: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van. Ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Jay Junior, addig kívánság műsor, Kuki helyett ma kivételesen Györke Attilával. Lesz játék is, amikor a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenél, ezerrel tessék hívni a 20-as 311-111-et. Meg lehet dalokat kérni, szia!
1: Halló Attila, Csabi vagyok. Teretni kérni egy szép pörgős számot a kollégáimnak, a Kékfrankos étteremben Máté Szalkára.
0: Szép is legyen meg, pörgős is, hát mire gondolnál?
1: David Gettát szeretném hallani.
0: És hát dolgozgattok éppen, de legalább nem áztok el ebben az esős időben.
1: Nem áztunk el, igen.
0: Vendég van ilyenkor?
1: Vendég van ilyenkor, igen. 11-ig itt kell lenni, úgyhogy ott el vagyunk felpörgetni magunkat.

0: slágereket.
1: Jó napot kívánok, hogy a születésnapi alkalmával szeretném köszönteni Eleonórát. Isten életesen a csodálatos napon, ma van az 50. születésnapja. Nagyon szépen köszönöm.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és kicsit segítek még. Ebben az órában nem játszottam még dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, de amikor hallunk egy ilyen dalt, azonnal tessék csörgetni majd 10-ként a 20-as 311-111-et, mert még belépőjegy nyerhető jövő hét vasárnapra a szülinapunkra. Halló!
1: Hello, szia, Sanyi vagyok. Jókoritól szeretnék egy számot kérni.
0: A legújabb?
1: Igen.
0: Az finom. Akkor én már is adom. Így vagy csodára, és mondtad, hogy szeretnél üzenni valakinek.
1: Rádió egynek.
0: Nekünk? Na hallgatlak.
1: Igen.
0: Fülem nyitom, mondjad.
1: Nagyon szépen köszönjük a Rádió egynek, hogy ellátogatott Debrecenbe a Road Show-val. Nagy örömet szerzett mindenkinek. Szóljon sokáig még ez a rádió. Jó munkát kívánunk a továbbiakban.
0: Sanyikám, hát örülök, hogy tetszett a Road Show, hogy kint voltál.
1: Igen, és nagy öröm volt.
0: Örülök, hogy így szereted a rádiót, és akkor most kapcsold vissza a készüléket.
1: Köszönöm.
0: Mert az új Jokori már el is indult.
1: Hello, hello, szia, szia.
0: Stay a little longer. Óriási kedvenc ez most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

0: vagy, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy hét és egy nap. Jövő hét vasárnap a Budapest Parkban, itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Hozzuk a világsztárokat, jön majd Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ fellép, az összes Rádió 1 fanatikus ott lesz, meg az is, aki most nyeri meg tőlem a páros belépőjét. Halló! Szia, Kriszti! Honnan hívtál, mert nagyon-nagyon furi a vonal?
1: Igen, Szigetszent Miklósról éppen futok.
0: Futva hallgatod a Rádió 1-et, és igen, észrevettél egy dalt?
1: Igen, igen.
0: Na, melyiket?
1: Egy kilen, kamera, szívja feldolgozásában. I don't need a camera to
0: capture this moment. Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához, és jövő hét vasárnap Cyril is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Közben hozzád fordulok, hány kilométernél tartasz a futásban?
1: Mondom, 7 és fél.
0: És mennyi van még?
1: Meg még 2 és fél.
0: Akkor a Rádió 1 szlogenjét jó hangosan kérem tőled is, futva!
1: Rádió 1, csak igaz, majd sláger megy.
0: Mert 10. lettél! Befutottál 10-nek!
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon örülök a lányomnak a ajándékba.
0: Jaj, de fog örülni a lányzó. Gyere el vele te is, mert hogy ez 2 jegy, jó?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Rendben, köszönöm szépen, köszönöm.
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játéknak nincs vége, holnap is lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaikkal. De hát nézem közben itt az SMS és a Viber falat, és vannak, akik magas életben vannak, ugye kedves Benny Alexa, aki éppen poolpartizik és a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon úgy tűnik a képe, hogy ez nem Magyarországon készült, úgyhogy valami kis pörgős új slágerzenét kérnek saját maguknak a poolpartihoz. Hát irigykedünk, mert itt nagyon vacak az idő. A zenét viszont imádni fogja mindenki. Itt van BB Rexa, Faithless és a New Religion, Rádió 1-es újdonság.

0: Igazi mai sláger megy.
1: Haló, szeretnék egy zenét kérni Sándornak. Jó munkát, meg további szép napot kívánok neki. Köszönöm szépen.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Igazi mai sláger megy, 8-tól a stúdióban a Disco Shit, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, még egy-két dal belefér ebbe az órába. Halló?
1: Hello Attila, Gizmo vagyok, Zöniálisból, szia!
0: Na mi újság veled, barátom, hogy vagy?
1: Á, most nem túl jól, összevesztük a barátom, mert...
0: Mindent értek? Hát akkor melyik dalt adjam neked?
1: A David Gertának az új dalát szeretném kérni, és külön ilyen Placiskának, de neki jól ne haragudjon rám, külön még Kukinak, neked, Kuki családjának.
0: De aranyos vagy. Egy dolog mellett viszont nem menjünk el. De mit csináltál te, ember, hogy a Franciska haragszik rád? Mit műveltek?
1: Nem jó dolgot sajnos. Nem csaltam meg, de nem úgy viselkedtem, hogy kellett volna.
0: Megbántad?
1: Megbántam, persze.
0: Meg fog bocsájtani?
1: Szerintem meg.
0: Drukkolok nektek, jó?
1: Köszönjük is.
0: Egy prémium dalt kaptok. Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Köszönöm.

0: zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
2: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: a legjobb válogatásban. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: A

0: Klalnak. Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkósít Rádió Show, szombat este a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, ráadásul én mixelek ma este.
4: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Hanvai PG továbbra is házon kívül, de mi ketten majd megoldjuk a dolgot, egyébként váltásban is leszünk, mert holnap Hanvai PG áll majd megint a lejátszók mögé, viszont én hétfőn elutazom, és majd a mixeim csak felvételről lesznek.
3: Viszont most induljunk meg a Side Piece-szel és a Cry For You-val, kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: szombaton este is diszkos itt a Rádió Egyen. Egyébként én innen egyből Lakitelekre megyek, és aztán onnan majd Békés Csabára, hiszen ma is lesz két fellépésem, viszont hétfő hajnalban elutazom, úgyhogy jövő héten csak felvételről mennek majd a Bárány Mixek, most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Mózesek, Botondok, Hannibálok, Simonok, Simonetták és Ubulok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hirsch Péter, Roberto Favaro, Lipták Ádám és az unoka öcsém, Sebestyén Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Kátóval és Johnnal, és a nagy sláger a Turn the Lights Off DJ Junior remixben szól itt az esti showban.

0: Classic Stage-en is DJ Junior, Hanvai, BG és Bárány Attila.
1: És ha már diszkosít, akkor ugyanezen a héten, hiszen hosszú hétvége lesz, pünkösdi hétvége, 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon pörgetünk majd együtt, illetve 23-án pedig a Balaton végén Bolyanszvasegyen lesz diszkosít Legends. Most pedig megyünk tovább napjaink egyik legnagyobb hauslágerével, ez az Another lemeze, a Talk to You DJ Junior remixben itt a Rádió 1-en.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, ne tessék elfelejteni, velem ma Lakiteleken a fesztiválon lehet találkozni, illetve Békés Csabán a szezon záró bulin, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, de még egy fontos információ, a hónap végén, május 31-én vasárnap lehet találkozni velünk, enni velünk, bulizni velünk, mindezt egyszerre. Juniornak van erre egy speciális angol kifejezése, amit
1: meet and eat.
0: Így van, ez a hármas, bármit is jelentsen. A lényeg az, hogy diszkosít pizzát lehet kóstolni az első 150 oda látogató vendégünk egy szelet pizzára.
1: Pont ma kajáltam együtt a Burai Krisztián, aki egyébként nagyon sok diszkosít dalba ugye szerepelt, mint énekes, és dolgozott velünk, meg dalszerző. A Krisztián mondta, hogy ez milyen jó ötlet, és hogy még lehet, hogy ő is ellátogat majd a családjával, és megkóstolja az új diszkosít pizzát, mert ő szereti a rántott húst.
0: Ő nincs messze Págytól.
1: Igen, nincs messze, sőt egyébként azt a színes italt is szereti, amit meg én tetettem rá, és azt mondta, hogy a szarvas gomba is bejön neki, úgyhogy mindenféleképpen a feltétek rendben
0: és
1: vannak.
0: És a feltételek is jók.
1: Igen, jók lesznek. Na, most megyünk tovább, Jonas Blue-val és Malib közösével érkezik a The Age of Desire DJ Junior Remixben a diszkosítben.

a Rádió Egyes is olyan diszkos, itt Radio Show, itt vagyunk veletek immáron 20 éve töretlenül. Hanvai Pidzsi még pihen ezen a héten, de itt van Bárány Attila, játszoknál pedig én, DJ Junior.

0: hajóval majd megyünk nyaralni valahova, de a lényeg az, hogy Barcelonát kifejezetten szeretem, a La Ramblán sétálni, és olyan spanyol kaják vannak, gyerekek, ó, én már nagyon várom, megmondom őszintén. 4 napra elengedjük magunkat, aztán utána visszatérek, és megpróbálom felépíteni magam romjaimból.
1: Hát mert jövő pénteken ugye diszkos itt lesz Turkevén, aztán szombaton pedig ugye érkezünk a Balatonra, Vonyaszvashegyre, először diszkos itt Legends, meg nem voltunk a városban ilyen programmal, és ugye másnap születésnapi fesztivál, a Rádió 1 Budapesten, 3 nagy világsztárral, az összes Rádió 1 DJ-vel, és bemutatjuk a diszkos itt vadonatúj dalát, és kérem szépen, most viszont megyünk tovább Medúzával, az új dal jön, a Don't Wanna Go Home.

0: Fussevéle hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve annak kétharmada búcsúzik mára. DJ Juniort és Bárány Attilát hallottátok, de velem találkozhattok még ma este Lakiteleken, méghozzá a szezonnyitó fesztiválon Tőserdön, illetve Békés Csabán, ott viszont klubzáró lesz, illetve szezonzáró, de erről többet nem árulhatok el, úgyhogy ha valakit érdekel, az keresse föl a rajongói oldalamat, ott megtalálja az információt ezzel kapcsolatosan. Köszönjük a figyelmet, én búcsúzom, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Én is búcsúzom, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Hun vagy Han, keressétek ezt a csatornát és kövessétek be, ott mixek találhatok, remixek találtok, és minden saját dal is föl van töltve, amelyet készítettem az elmúlt időszakban. A Facebookon megtalálható a rajongói oldalamon a 2026-os remixek, amelyeket idén készítettem, ezeket is le tudjátok szedni. Én azzal búcsúzom, hogy július 4-én lesz egy Club Speed Classic itt Budapesten, a régi nagy DJ-gel, lehet, hogy Bakelitről fogunk játszani, különleges lesz az este, illetve inkább a délután, mert ez egy ilyen naplementés buli lesz. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine,

0: Mind Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, isteni lesz velünk ez a következő négy óra. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem felkészültetek erre a szombat estére, és hiszen itt van Joel Corey, akivel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját, és ami következik tőle, az a Stay a Little Longer, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: születésnapi fesztivált, amelynek az egyik legnagyobb szenzációja az ausztrál nagyágyú Cyril fellépése lesz.
1: Így igaz. Cyril már visszatérő ide Magyarországra, és már mondhatni, majdnem, hogy hazajár. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeret hozzátok járni, és hozzánk is rádió egy születésnapot ünnepelni, és abban is biztos vagyok, hogy a következő remixet valamilyen formában le fogja nekünk játszani, ami nem más, mint Ed Sheeran és a Camera című dalra készített remixe, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: maradunk a feldolgozásoknál.
1: Én nagyon szeretem, mikor ilyen popdívák beleállnak egy picit ilyen piano house-os hangzásba. Nagyon jó lenne áll Taylor Swiftnek ez a hangzás is, úgyhogy remélem, hogy lesznek tőle majd ilyen irányzatú dalok is. Úgyhogy most tovább megyünk a The Fate of Ophelia című dalával itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: A lemezjátszóknál aztán jön New Week, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: I am Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok, Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az éteren keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Nyúlik a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Antonio jön 11-től, és itt van a legeslegfrissebb Nyúlik dal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs. Még tényleg nem lett kész, hogy egy masterelős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szólít a rádió egyen.

0: Robin Schulz és Szigalá, fantasztikusak együtt, ez volt az AM to PM szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Mellettem 11-ig a lemezjátszóknál nyúvik, aztán Antonio jön 11-től, éjfél után pedig a Guest Mix-ben ma először Zac Brown a lemezjátszói mögött. Na nyúvik, és nézzük akkor, hogy mi érkezik most.
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1-en. Tessék, csak

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio

0: Hello mindenkinek, na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 trekket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót, amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió Egyen.
0: Sziről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján Budapest Park, jövő vasárnap!

0: Another Talk to You, ebből is hatalmas sláger lesz idén nyáron mindenhol a világon. A Rádió Egyet halljátok, itt a World Is Mine Radio Show, mellettem éjfélig Antonio a lemezjátszói mögött, és mi előszeretettel pörgetjük a kollégáink dalait, úgyhogy jön most Newick.
1: Így van, Newick legújabb dala, amit már a Rádió Egy is játszik. Gondoltam, én miért tenném be a mixbe, szerintem zseniális lett. Úgyhogy már is érkezik a Let Me In a World Is Mine Radio Show-ba.

klubokba és a TikTokon is, hogy a Rádió egy nagyon szívesen előszeretettel játsza nektek, köztük én is a klubokban is, és itt a rádióban is. Szóval, ami szólalatunk, az Gordo és a Loco Loco itt a World is My Radio.

Kin, azaz jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Pulmex jön most és a Sand Castles, aztán éjféltől a lemezjátszóknál a Guest Mixben Zac Brown. Várjátok meg őt is!

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World Guest Mix.
3: World is Mine Radio Show starts now. Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Zac Brown a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ez az ő guest mixe. Steve George-al kezdünk, jön a Gangster, Zac Brown saját remixében. Csak itt a Rádió Egyen.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. Zac Brown.

0: Egy és a Word is Mine Radio Show, és ennyi időnk jutott mára. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A Word is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Kygo, War Republic-kal és a Chasing Paradise-szal vasárnap van, és pontosan egy hét múlva itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mivel pont egy hét múlva a rádió egy születésnapi fesztivál, arra gondoltam, hogy ebben az órában egy picit több ajánlatot hozok arról, hogy miért is lesz jó majd velünk bulizni. Hát az előző dalt például Kuki készítette, aki ott lesz a fesztiválon, ezt a dalt pedig Sam Feld, az egyik világsztár fellépünk, és igen, ebből az jön, hogy ő is ott lesz a fesztiválon. A nagy kedvencet most Rosalinnel hozza, ez a Heart Like Mine itt a rádió egyen.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert sok előadót ígértem a Rádió egy születésnapi fesztiválunkról, de mindezt úgy, hogy nem dumálok feleslegesen, szóval itt egy újabb Ed Sheeran Camera-ját Siri remixében hozom. Ő is velünk bulizik jövő héten a fesztiválunkon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Millert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuk vele a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten vasárnap délután 5 órakor nyitjuk a rádió egy születésnapi fesztiváljának kapuit. Akkortól elindul egy elképesztő buli, amin többek között Tóth Abigail és Accent is fellép majd a színpadon, mert hogy őket is meghívtuk, és ezt a nagy kedvencet is előadják majd az igazi mai slágerek között a Sugar Daddy, amit már is indítok a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi